Ez rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel 2 óra után hello mindenkinek a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 06 20 311 111 a számunk, aki úton van vezessen óvatosan. Jövő héten pedig belevágunk megint a fesztivál élményekbe, mert hogy jön a Strandfesztivál, ahol ott leszünk Rádió Stage-el és a legjobb DJ-kkel, vagyis a Rádió 1-es teljes DJ csapattal, köztük Metzger Vikivel, aki most Nagy Bogival és Miss Mooddal jön az igazi mai slágerük az éden. Itt a Rádió 1-en.

fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most arra gondoltam, hogy jöjjön Alex Kenji, az olasz DJ, aki szereti a focit, de ő például nem olyan nagyon akart focista lenni. Gyerekkorában sem játszogatott, de őt már akkor is a zene érdekelte. Ez pedig az aktuális kedvenc, amit egész Európa dúdol,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy közül pedig Lói jön, egy fiatal német tehetséges énekesnő, akinél ugyancsak nagy kérdés, hogy ki inspirálta, honnan jön ez a zenéség, nyilván a saját tehetség mellett, és az ő válasza erre az, hogy Adele rengeteget hallotta és folyamatosan követte gyerekkorában. Na ez pedig most az aktuális kedvenc már nem Adele-től, Lóitól, David Puentes-zel, az igazi mai slágerek között a Golden Summer, amit indítok.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenceket hozok a következő órában is, például J-Lo újdonságát, de itt lesz majd Taylor Swift, a hazaiak közül a halott pénz, de készülök még két tóval is a kezdésben pedig... mutatom... BB Rexa, Faithless, New Religion. Pár perc is ez indítja a következő zenei óránkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és egy mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszerteri asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Szombat van, vagyis ma is érkezik hozzánk Kuki délután 5 órától, a Live Mix pedig 7-ig tart, mert hogy ez a Summer Edition, ez a nyári széria, amit hozunk 2 órás mixekkel, aztán 7-től 8-ig pedig persze a kívánság műsor. Ez pedig az aktuális kedvenc, ugyancsak Kukitól, Garnerrel, a Fire-t indítom itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Garner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ezoterikus hangulatú esküvőre készül Harry Styles és Zoe Kravitz. Úgy tűnik, hogy 2025 nyarán, miután elkezdtek randizni, mostanra már konkrétan elkezdték tervezni az esküvőt, és már ennek az alaphangulata is megvan. Aki ebbe egy picit elmélyedne, a radio1.hu-n egyébként írunk egy csomó részletet erről. Én pedig közben egy újabb nagy kedvencet indítottam. Most Kygótól a One Republic-kal a Chasing Paradise itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és miközben David Guetta folyamatosan duplázik Ibizán, minden héten két bulit is csinál, időközben azért van ideje másra, például elmenni Belgiumba, hogy ott csináljon egy kültéri bulit 35 ezer ember előtt. Néha ilyenekre is van idő. Meg ilyen dalokat készíteni, mint ez J-Lo-val, David Guetta és a Save Me Tonight, amit indítok.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy a következő órában is, mert hogy mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék Weekend, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Comrade Hug Yourself, Shakira Die Die, vagy éppen Cyril Mary Joe és a Still Into You, ezeket is hozom a kezdésen, pedig Ray Daltont. Az igazi mai sláger a Blood Runnin, a következő zenei órát ezzel indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A sarkvidéki olvadás miatt éhhalál fenyegetheti a jegesmedvéket. A kutatók szerint a medvék nem képesek az étrendjüket a szárazföldi élethez igazítani. A sarkvidéki jegesmedvék nagyrészt gyűrűs fókákkal táplálkoznak, amelyekre a nyílt tengeri jégtáblákon vadásznak. A jég eltűnésével egyre több jegesmedve kényszerül több időt tölteni a parton és madártojásokat, bogyókat és füveket fogyasztani. A szárazföldön azonban az állatok gyorsan fogynak, ami növeli az elpusztulás kockázatát, írja a BBC. A hírügynökség felidézte, hogy a jegesmedvék száma az 1980-as évekig jelentősen csökkent, ami főként a fenntarthatatlan vadászat miatt következett be. A nagyobb jogi védelemnek köszönhetően számuk nőtt az elmúlt időszakban, most viszont a globális felmelegedés jelent hatalmas veszélyt rájuk nézve, mivel a befagyott sarkvidéki tengerek kulcsfontosságúak a túlélésükhöz, a zsírban gazdag fókák vadászatához. A melegebb hónapokban azonban az északi sarkvidék számos része egyre inkább jégmentes. Nyugat-Manitobában például ez az időszak 1979 és 2015 között 3 héttel nőtt. A kutatók egy tanulmány keretein belül itt 3 éven át követték 20 jegesmedve tevékenységét a nyári hónapokban annak érdekében, hogy megértsék, hogyan élik túl az állatok a jég eltűnését. Amellett, hogy a tudósok folyamatosan vérmintákat vesznek és ellenőrzik a súlyukat, a medvékre GPS-szel felszerelt kamerás nyakörveket is helyeztek, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy rögzítsék az állatok mozgását, tevékenységét és étrendjét. Mint írják, a nyári hónapokban a jegesmedvék különböző stratégiákat alkalmaztak a túlélés érdekében, egyesek alapvetően pihentek és energiát takarítottak meg, a többség azonban megpróbált növényeken és bogyókon élni, vagy pedig úszva próbált meg élelmet találni. Mindkét módszer kudarcot vallott, a vizsgálatban résztvevő 20 medve közül 19 veszített testtömegéből, egyes egyedek akár 11%-ot is.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, továbbra is itt vagyok, továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket, és továbbra sem dumálok, most Kamrádot indítom a Hug Yourself-fel, nagy kedvenc, mutatom.

fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Cyrilli a folytatás, akinek nyár elején volt a Lagzia, és azt kell mondjam, nagyon cukik voltak, egy csomó fotó van róla a social médiában, gyerekkel, feleséggel, vagány. Ez meg a Steal Into You-től a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy igazi fesztivál kedvenc, és ha már fesztiválok, akkor jövő héten strandfesztivál, természetesen Rádió 1-gyel és Rádió Stage-gyel. Az infók, a line-up már a radio1.hu-n ott van. Ez pedig egy újdonság közben, mert hogy ezeket hozzuk megállás nélkül, Shakira és a legújabb a Die

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló kecskeméti családok. Sáskajárás miatt kritikus a helyzet Bács-Kiskunban. Folytatódik a nyári meleg idő. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Idén is beiskolázási támogatással segíti a rászoruló családokat Kecskemét önkormányzata. A hozzájárulás összege gyermekenként 13 000 forint, és nem csak iskolások, hanem óvodások után is igényelhető, írja a hiros.hu. Az elmúlt években évente mintegy 550 gyermek részesült a támogatásban, idén eddig 200 gyermek kérelmét bírálták el kedvezően. Két szülő esetén az egyfőre jutó jövedelem felső határa 85.500, egy szülős családoknál 105.450 forint. A kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség, akár elektronikusan, akár személyesen a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal Rákóczi úti ügyfélszolgálatán. Kritikussá vált a sáska helyzet Bács-Kiskunvár megyében, ahol a kártevők tömeges elszaporodása már komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági területekre és a házi kertekre is, írja a Vármegyei Lap. A problémát az elmúlt évek meleg, aszályos időjárása is súlyosbította, amely kedvező feltételeket teremtett több hazai sáskafaj szaporodásához. A rovarok a kiszáradó rétekről és legelőkről a szántóföldekre, gyümölcsösökbe és más ültetvényekre vándorolhatnak, ahol jelentős károkat okozhatnak. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a védekezés érdekében 6 növényvédőszer használatára adott szükséghelyzeti engedélyt, ezek közül 2 kiskertekben is alkalmazható. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználása alatt próbálnak szerződést kötni.
2: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze.
5: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazása közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk, az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, felezhető-e, ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 15-e van, a Máriák, a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Én meg hozom az igazi mai slágereket, mindjárt az újdonságot Regán Lilitől. Előtte viszont Ed Sheeran jön, ez az Azizám, itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és halka jegyzem meg, a mai nap a légierő napja, augusztus 15-e, ezt én például nem tudtam, de milyen jó, hogy vannak szerkesztőink. És milyen jó, hogy vannak igazi mai slágereink, mert hogy ezek szólnak megállás nélkül, most Will William is az Ígó, amit indítok a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma sem fogunk fázni. 31 fok, az azért nem nagyon meleg, de nagyon kellemes. És holnap is 32, tehát bátran mondhatjuk, hogy strandidő. Don Walker, Live a Light On! A hírek után ezzel a nagy kedvencem folytatom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A sarkvidéki olvadás miatt éhhalál fenyegetheti a jegesmedvéket. A kutatók szerint a medvék nem képesek az étrendjüket a szárazföldi élethez igazítani. A sarkvidéki jegesmedvék nagyrészt gyűrűs fókákkal táplálkoznak, amelyekre a nyílt tengeri jégtáblákon vadásznak. A jég eltűnésével egyre több jegesmedve kényszerül több időt tölteni a parton és madártojásokat, bogyókat és füveket fogyasztani. A szárazföldön azonban az állatok gyorsan fogynak, ami növeli az elpusztulás kockázatát, írja a BBC. A hírügynökség felidézte, hogy a jegesmedvék száma az 1980-as évekig jelentősen csökkent, ami főként a fenntarthatatlan vadászat miatt következett be. A nagyobb jogi védelemnek köszönhetően számuk nőtt az elmúlt időszakban, most viszont a globális felmelegedés jelent hatalmas veszélyt rájuk nézve, mivel a befagyott sarkvidéki tengerek kulcsfontosságúak a túlélésükhöz, a zsírban gazdag fókák vadászatához. A melegebb hónapokban azonban az északi sarkvidék számos része egyre inkább jégmentes. Nyugat-Manitobában például ez az időszak 1979 és 2015 között 3 héttel nőtt. A kutatók egy tanulmány keretein belül itt 3 éven át követték 20 jegesmedve tevékenységét a nyári hónapokban annak érdekében, hogy megértsék, hogyan élik túl az állatok a jég eltűnését. Amellett, hogy a tudósok folyamatosan vérmintákat vesznek és ellenőrzik a súlyukat, a medvékre GPS-szel felszerelt kamerás nyakörveket is helyeztek, ami lehetővé tette a kutatók számára, hogy rögzítsék az állatok mozgását, tevékenységét és étrendjét. Mint írják, a nyári hónapokban a jegesmedvék különböző stratégiákat alkalmaztak a túlélés érdekében, egyesek alapvetően pihentek és energiát takarítottak meg, a többség azonban megpróbált növényeken és bogyókon élni, vagy pedig úszva próbált meg élelmet találni. Mindkét módszer kudarcot vallott, a vizsgálatban résztvevő 20 medve közül 19 veszített testtömegéből, egyes egyedek akár 11%-ot is.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten szerdán pedig más tartol a Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió 1 Stage-el, ahol az ország legjobb DJ zenéjének. Szerdán konkrétan a diszkósit indít 8 órától, aztán Lotfübegi, Pomex, Jamila, Christopher, DJ Metzger, Miki Nyuik és Jauri a lemez játszok mögött. Óriási bulizunk, na rá, hogy jövő héten is, addig pedig jönnek itt adásban is az igazi

0: took it way too far. I know we'd be alright.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Az új Kressz visszaszoríthatja a kecskeméti illegális gyorsulási versenyeket. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskeméten is megoldást hozhat az illegális utcai gyorsulási versenyekre a készülő új Kressz, amelynek egyes szabályairól jelenleg a lakosság véleményét is kikérik, írja a Vármegyei Lap. A kormány közlekedési kérdőívét már több mint 200 000-en töltötték ki, a felvetések között pedig szerepel a visszaeső gyorshajtók szigorúbb büntetése és a járművek ideiglenes kivonása a forgalomból. Füredi András kecskeméti közlekedési szakember szerint ezekre a városban is szükség lenne, különösen a kiskörúton rendszeresen tapasztalható éjszakai autós és motoros száguldozás miatt. A kérdőív az átlagsebességmérés bevezetésére is kitér, amelyet a szakember például a kecskeméti 445-ös elkerülő úton is alkalmazhatónak tartana. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Katymár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Katymári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására, jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Hosszú hétvége közeleg, ünnepi hosszú hétvége ráadásul, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Folytatódik a nagy részt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A délies szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 30 és 36 fok között alakul. Holnap is többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben általában 33 és 38 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sokszor elgondolkozunk azon, hogy egy-egy munkát el kell-e vállalni, és hát konkrétan nem lehet tudni előre, hogy jó döntés lesz-e. A Swiss Disconnál egy ilyen volt, amikor felkérték őket, hogy egy trash reality-hez csináljanak betétdalt. Először nem nagyon akarták, de aztán megcsináltak, és konkrétan utána ez lett a nagy áttörés számukra. Szóval, van ilyen. Ez pedig az aktuális kedvenc tőlük, az igazi mai slágerek között a Swiss Disco Rehab Sanford és a Sleep Tonight, amit indítok.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez a tempó továbbra is jön, mert a hétvége reggelbe is kellenek az igazi mai slágerek. A legfrissebb infók után például Lloydtól a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Temetői törmelék került két Kecskeméti utca feltöltésébe, új játékokkal bővült az Izsáki óvoda, elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Temetőből származó törmeléket találtak két Kecskeméti utca útfeltöltésében, írja a Vármegyei Lap. A Napkelet és a Vihar utcában augusztus 3-án végzett útkarbantartást a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ezt követően kerültek elő az oda nem illő darabok. A társaság közölte, hogy a köztemetőből származó törmeléket nem használják fel útfeltöltéshez. A mostani anyag feltehetően lakossági eredetű építési-bontási törmelékkel kerülhetett az utakba. A város üzemeltetés az eset miatt azonnali belső vizsgálatot rendelt el, az idegen anyagokat pedig már eltávolították. A társaság elnézést kér a lakosságtól, és jelezte, hogy az esetlegesen keletkezett károkat megtéríti. Több mint 3 millió forintból fejlesztették az Izsáki AMK óvoda és bölcsöde játszó udvarát. A kisebb óvodások által használt udvarra egy több funkciós játékelem, mérleghinták és különböző hinták kerültek, írja a Vármegyei Lap. A beruházás jelentős részét az Izsáki Ipartestület jótékonysági bájának bevételéből finanszírozták. A további költségeket pedig az intézmény saját költségvetéséből biztosította. A játékokat már telepítették, az engedélyezési folyamat lezárása után vehetik teljesen birtokba a gyerekek. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig a 21 Pilots jön, akik a héten ugye Magyarországon jártak, a szigeten is felléptek, és egy nagyon menő videó kezdett el pörögni róluk a neten, amikor az énekes felhívta az egyik biztonsági őrt, hogy énekeljen, duettezzen vele, talán Attila, ha jól emlékszem a nevére, hogy néhányszor nekifutott az énekes, mire sikerült kimondani. Nagyon cuki videó lett. Na ez viszont most az igazi mai sláger tőle, amit imádunk a 21 Pilots-tól, a Heatons, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, jöhetnek az üzenetek, én pedig a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, köztük lesz például az újdonság Shakirától, de készülök Taylor Swift-tel és a Fastboy csapatával is, a kezdésben pedig Hypaton jön Norma J. Martinnal. Az igazi mai sláger az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészök Gyula út 6-os szám alatt. 570 forint per liter áron.
12: Edényt hozni kell.
11: Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig.
12: Vasárnaponként is augusztus 20-án zárva tartunk.
11: Az árusítás időjárástól függően szünetel.
13: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
14: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
14: Alfa.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló kecskeméti családok. Sáskajárás miatt kritikus a helyzet Bács-Kiskunban. Folytatódik a nyári meleg idő. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Idén is beiskolázási támogatással segíti a rászoruló családokat Kecskemét önkormányzata. A hozzájárulás összege gyermekenként 13 000 forint, és nem csak iskolások, hanem óvodások után is igényelhető, írja a hiros.hu. Az elmúlt években évente mintegy 550 gyermek részesült a támogatásban, idén eddig 200 gyermek kérelmét bírálták el kedvezően. Két szülő esetén az egyfőre jutó jövedelem felső határa 85.500, egy szülős családoknál 105.450 forint. A kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség, akár elektronikusan, akár személyesen a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal Rákóczi úti ügyfélszolgálatán. Kritikussá vált a sáska helyzet Bács-Kiskun vármegyében, ahol a kártevők tömeges elszaporodása már komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági területekre és a házi kertekre is, írja a Vármegyei Lap. A problémát az elmúlt évek meleg, aszályos időjárása is súlyosbította, amely kedvező feltételeket teremtett több hazai sáskafaj szaporodásához. A rovarok a kiszáradó rétekről és legelőkről a szántóföldekre, gyümölcsösökbe és más ültetvényekre vándorolhatnak, ahol jelentős károkat okozhatnak. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a védekezés érdekében 6 növényvédőszer használatára adott szükséghelyzeti engedélyt, ezek közül 2 kiskertekben is alkalmazható. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ilyen lendülettel kell kezdeni egy órát. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig 7 óra után is hozom a legjobbakat, most Justin Biebertől, aki nagyon nagyot ment idén, a legnagyobb helyszíneken lépett fel, ugye a Coachellán headliner volt, láthattuk a VB döntő halftime showban, szóval nagyot megy, ez meg az igazi mai sláger, a Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay, ezzel indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy köztük pedig Shakira jön, aki állítólag szuperintelligens. A 140-es IQ, amit mértek neki, az legalábbis erre enged következtetni. Ezt nem is tudtam. Menő! Ez pedig egy szuper nagy kedvenc az igazi mai slágerek között, Shakira és a Die Die a rádió egy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játszunk az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az utóbbi időben pedig a legnagyobb divat a sztároknál, hogy nincs telefon, nincs nyilatkozat a lagzikról, ami egyébként nem egy rossz irány, de hát az évesküvőjének nevezett Taylor Swift lagziról, ami lassan másfél hónapja volt, most jött az első hivatalos nyilatkozat, ami talán egy picit a másik oldal. A férj az, aki nyilatkozott, és hát azt mondta, ez volt a legjobb este az életemben. Hát mondjuk, ezt azért reméltük. Taylor Swift jön mindjárt!

0: The Fate of Ophelia. A legfrissebb infók után mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Az új Kressz visszaszoríthatja a kecskeméti illegális gyorsulási versenyeket. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskeméten is megoldást hozhat az illegális utcai gyorsulási versenyekre a készülő új Kressz, amelynek egyes szabályairól jelenleg a lakosság véleményét is kikéri, írja a Vármegyei Lap. A kormány közlekedési kérdőívét már több mint 200 ezeren töltötték ki, a felvetések között pedig szerepel a visszaeső gyorshajtók szigorú büntetése és a járművek ideiglenes kivonása a forgalomból. Füredi András kecskeméti közlekedési szakember szerint ezekre a városban is szükség lenne, különösen a kiskörúton rendszeresen tapasztalható éjszakai autós és motoros száguldozás miatt. A kérdőív az átlagsebességmérés bevezetésére is kitér, amelyet a szakember például a kecskeméti 445-ös elkerülő úton is alkalmazhatónak tartana. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Katymár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Katymári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására. Jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Hosszú hétvége közeleg, ünnepi hosszú hétvége ráadásul, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A délies szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 30 és 36 fok között alakul. Holnap is többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben általában 33 és 38 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újabb fesztivál, na náhogy a Rádió egyel, a Strand Fesztivál, ahol már szerdától teljes pompájában állni fog a Rádió Stage, és szombatig jönnek oda az ország legjobb DJ, vagyis a Rádió egy DJ-k, minden este 8 órakor indulunk, és hajnalig meg se állunk. Hát, nálunk ez a jövő heti program szerdától, addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, most a Fastboytól a Good Life, amit indítok.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, megállás nélkül a legnagyobb kedvencek, 8 órától pedig még Balázsék is a Balázsék Weekenddel, most pedig Blond is. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást, meg kellemes hétvégét a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibic

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
6: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
6: Alfa!

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Temetői törmelék került két Kecskeméti utca feltöltésébe, új játékokkal bővült az izsáki óvoda, elkezdte kiküldeni az adószámlakivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Temetőből származó törmeléket találtak két Kecskeméti utca útfeltöltésében, írja a Vármegyei Lap. A Nap Kelet és a Vihar utcában augusztus 3-án végzett útkarbantartást a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ezt követően kerültek elő az oda nem illő darabok. A társaság közölte, hogy a köztemetőből származó törmeléket nem használják fel útfeltöltéshez. A mostani anyag feltehetően lakossági eredetű építési-bontási törmelékkel kerülhetett az utakba. A város üzemeltetés az eset miatt azonnali belső vizsgálatot rendelt el, az idegen anyagokat pedig már eltávolították. A társaság elnézést kér a lakosságtól, és jelezte, hogy az esetlegesen keletkezett károkat megtéríti. Több mint 3 millió forintból fejlesztették az izsáki AMK óvoda és bölcsöde játszó udvarát. A kisebb óvodások által használt udvarra egy több funkciós játékelem, mérleghinták és különböző hinták kerültek, írja a Vármegyei Lap. A beruházás jelentős részét az izsáki ipartestület jótékonysági bájának bevételéből finanszírozták. A további költségeket pedig az intézmény saját költségvetéséből biztosította. A játékokat már telepítették, az engedélyezési folyamat lezárása után vehetik teljesen birtokba a gyerekek. Elkezdte kiküldeni az adószámlakivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
2: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
0: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
0: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Hallottátok, gyerekek, a rendőrt, aki bokornak álcázta magát Amerikában? Azért a képre vessetek egy pillantást. Nem rossz arcok az amerikai rendőrök. Nem rossz arc. Ez egyébként Magyarországon is lehetne honosítani.
6: Óriási.
5: Ott van. Ott van. Ott áll egy amerikai zászló közepette, valamilyen kisvárosban Amerikában, egy teljes bokorjelmezben, és így méri ő a sebességet. Ugye? Hogy azért ez is egy komoly hivatás.
6: Ezt veszed, ezt a ruhát? Ezt így kapható? Egy
5: ezt
6: ilyen
5: megcsinálják
6: bokor,
5: neki a rendőrségnél ezt a ruhát. Lábújjai ott vannak,
7: nézd meg. Van ilyenjük.
5: Igen, ez egy ilyen, szerintem is egy ilyen vadászszett. Ez egy vadászszett lehet, amivel ő csinálta. 6 óra alatt 74 telefonozó sofőrt buktatott le. Cserélek általában figyelt a forgalmat. Kiszűrje a figyelmetlen sofőröket.
6: Ez nem baleset veszélyes, hogy te mész az autódban, vagy autóddal, Oké, okay, telefonozol, az már magában baleset veszélyes, és egyszer csak van egy bokor, aki eléd ugrik.
5: De ő nem ellenőriz le egyébként, csak fölírja a rendszámot.
6: Ja,
5: fölírja a rendszámot. Azt mondja a New Jersey rendőrség, hogy ez egy ilyen figyelemfelhívó akció lett volna, és ők nem feltétlenül akarnak büntetni, hanem egy célzott ellenőrést végeztek azért, hogy a forgalmas gyalogosok által sűrűn használt részeken figyelmeztessék az autósokat, mert hogy nagyon-nagyon sokan telefonálnak, meg SMS-eznek is Amerikában. És 6 óra alatt 74, ugyan lett belőle bírság, figyelmetlen vezetők eszembe, mert hogy a telefon nem is foghatod. Nálunk foghatod?
6: Hát ez elméletileg igen, pont most láttam egy ilyen oktató videót, hogy mit kell mondani a rendőrnek. Ne mondjátok ezt egyébként, tehát elméletileg azt a kereszt nem tiltja, hogy fogd a telefonodat. Na, de minek kéne fogni a telefonodat? Biztos, hogy azért fogod a telefonodat, mert vagy nyomkodsz rajta valamit, vagy beszélsz vele rajta.
7: Vagy nem bízol az utastársadban.
6: Mi, hogy ellopja?
5: Igen, vagy nő.
7: Jobb, ez az én kezemben van.
5: Azért minket itthon megbüntet, ha fogjuk?
6: Nem.
5: Nem büntet meg. Tehát ha füledhez emeled telefonálsz, akkor igen, ha SMS-t írsz, akkor nem.
6: Igen.
5: Akkor azt lehet.
6: Aha. Nem. Az se lehet. Tehát használni nem használhatod, érted? Tehát
5: na most akkor tegyél különbséget az érek között, hogy fogom, de használom, vagy fogom, de nem használom.
6: Hát épp ez benne ugye az átverés része, hogy majd ki mit mond róla, mert te azt fogod mondani, hogy én nem használtam, csak a kezembe volt. A rendőr meg azt mondja, hogy elnézést, uram, láttam, hogy nyomkodta a telefonját. Szóval,
5: hogy... Mennyire megalázó, ha téged kiküldenek bokorként, rendőrként, hogy buktasod.
6: Nagyon.
5: Tehát, hogy ez egy karriered csúcsa, és azt mondta, hogy Szép volt Johnny 74-et lebuktatták, köszönjük. Vagy sorsolnak reggel, hogy figyelj, ma te legyél a bokor. Tehát ez úgy hezitálsz egy kicsit, hogy ez most melyik.
6: Hát vagy
5: ez egy
6: ő
5: nagy
6: kérte.
5: Kitüntető figyelem, vagy azt mondta, hogy jó, oké, lesz, ma megint leszek bokor. Jó, kimegyek, oké, akkor csináljuk. Tehát, hogy annyira azért felnőtt férfiként bokorként üldögélni egy fa mellett, azért
7: te
5: akkor
7: nem ismered, amúgy az embereket. Nem? Nekem van olyan barátom, akinek ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség lenne. Igen, tehát hogy van olyan barátom, aki imádja az ilyeneket. Ő szokott például a többi barátunknak próbavásárlót játszani, amikor a vállalkozásokat kell kicsit ellenőrizni, és imádja ezeket a feladatokat. Múltkor sódert ment vásárolni magának tüzépre.
5: Zseniális egyébként. A németek sokszor álcahálóval levágott lombos fákkal álcázzák a trafipaxot. Ez mennyire durva. Mi meg kiírjuk, hogy lassíts, mert trafipax. Akkor mi vagyunk a legrendesebbek, igen, itt Európában, igen. Hogy ők levágott lombos faággal átszázzák a trafipaxot.
6: Na, osztrákoknál büntetnek.
5: Ha kézben van a teló.
6: Németeknél büntetnek, most csomóan azt írják, hogy már itthon is büntetnek érte. Akkor nekem rossz volt az info, bocs, srácok, ne fogjátok a telcsét.
7: Arra emlékszem, hogy a Hajós Andrást egyszer ezért megbüntették nagyon, egy pár évvel ezelőtt. Hogy piros lámpánál állt, és a kezébe volt a telefon, és mazdolása.
5: És átnéz a rendőr, és látja, és hogy a kezedben van, igen, a telefon, és azt mondja, hogy akkor állj félre, téged ezért megbüntetlek.
7: Én ezt úgy csinálnám, hogy a rendőrség helyébe csinálják egy szoftvert, ugyanúgy, mint a társkereső szoftvert, tehát hogyha egy bizonyos körön belül vagyunk, akkor tudok neked írni, és akkor az lenne, hogy így rögtön csak menne a push üzenet, szervusz, kedves felhasználó, ez itt egy büntetés.
5: Igen, de láttuk, hogy a kezedben van a telefon, azonnal büntetek. Én életemben nem szólt még azért rendőr, hogy kezemben van a telefon.
6: Mert túl gyorsan mentél.
5: Nem tudod menni 200-al az ablakon. Így van.
7: Hogyha tudod, hogy átmegy egy üzenet, és hogyha látja, hogy láttad, tudod, jön a két pipa, akkor jön a büntetés is. Mert ha nem telefonozol, nem látod.
6: Akkor nem látod. Kék pipa, segít rajta. Na most mi van abban az esetben, ha én a telefonom, mondjuk megnyitom a Vazét,
5: igen?
6: Vagy a Google Maps-et, és az alapján navigálok.
5: De nem akkor tudom, azt használhatom?
6: Na, az például lehet, úgyhogy kézbe fogom, mert mondjuk nem tudom tükrözni a kocsiba, még nem olyan az autóm. Nincs tartom, Gyula. Nincs tartom.
5: Na de akkor kézben tartom, de nem használom, de ránézek, de nem SMS-ezek. Na tessék.
6: Na akkor az minek minősül?
5: Na most azzal mit csinálsz akkor? Tehát ez is egy jó kérdés.
6: Én Tatabányán büntették meg a kollégát 26 000 forint és 3 pont. Azért, mert a telefon a kezében volt.
5: Azért, mert ott volt, na? A telefon a kezében. Aha. Azt írta egyébként a rendőrség, hogy láttátok ma a bokrunkat? Ha a fejetek a telefonotokban volt, valószínűleg nem. Először ők csak kiadtak egy figyelmeztetést, aztán aki nem vette komolyan is újra gyors sajtot, vagy SMS-ezett, azokat viszont utána már megbüntették. Egyébként a 6 óra alatt a 73 büntetés, vagy 74 telefonozó sofőr azért az egy egész jó eredmény.
6: Szerintem
5: valójában.
6: Jó.
5: Nem?
6: Ja.
5: Az egy tök jó eredmény.
6: Olyan videókat láttál, ugyanez a jelmez, csak nekem azért ugrott be először ez a dolog, hogy gyanútlan járókelők mennek az utcákon, és ilyen jelmezbe valaki egy rohadt nagy cserébe beleül.
5: Figyelj, én és nem ott... tudom, hogy nem ütném meg azonnal reflexből.
6: Nagyon. Én biztos.
5: Ugye mozdulatlan a cserép, áll a csávú faként, és elmész, mert akkor rád üvölt. figyelj, össze-vissza fossák magukat az emberek.
7: Nekem van egy ilyen neurológiai problémám, hogy...
6: hogy összepisillem magam.
7: Hogy azonnal megszukálom az embereket,
5: akik rámugálnak. Igen, azon a kis dőfök a torkába.
7: Ezért nem tudom, hogy alakult így ki, de ez van. A másik pedig az, hogy én nem azonnal ijedek meg, hanem van egy ilyen pillanat, amikor így protestálom, és egy pillanatak később.
5: Utána viszont olyat leversz neki.
7: Igen.
5: Dír! És azokat a videókat szoktátok nézni, amikor azt csinálja az egyik pár, nagyon szeretem, hogy kamura megijed a semmiféle problémától. Ülnek ketten, ugye az van, úgy tréfálják meg a társukat, hogy ülnek ketten a kanapén, és az egyik egyszer csak felugrik, mintha pók, vagy kígyó, vagy bármi lenne, és elkezd sikítozni, és rohangálni a lakásban. És a párjuk, hogy a párjuk mit csinál. És figyelj, én megláttam, megnéztem egy 10 perces szállítást, én nem hittem el.
7: Én ezt anyámmal szoktam csinálni.
5: Hát, és ez a pszichológia, hogyha valaki fölugrik melletted, és elkezd ültezni ott van lábadnál, fölugrasz, és emberek felmásznak a mennyezetre. Levetik magukat a földre, sikítoznak felnőtt férfiak, mert nem tudják, hogy a barátnőjük mitől szállt ki a kocsiból. És ugyanúgy kiszállnak. Ez zseniális. Anyáddal megcsinálod?
7: Többször.
5: És?
7: Én itt tartom, hogy fitted. Ez a kardiovaszkuláris egészségének nagyon jó.
5: Nagyon szeretem. Családi asztalán, hogy csak fölpattansz, hogy ott van a hátadon?
7: Nem, az van, hogyha megyünk valamilyen helyre, kicsit ilyen sötét, vagy ilyesmi, mindig elkezd, Jézus, Atya, Jézusom, és akkor ezt ugye az unokahúgommal szeretjük csinálni. Azt mondják, hogy halandzsávú kell üvölteni, mert akkor ugye nem tudja kivenni, hogy milyen helyzet. És
5: anyát készen.
7: És akkor abszolút igen. És meg szokott fordítani, hogy elszalad a másik.
5: Hát azért ez igazán gennyi. De a kamu megijedés videók a legjobban. Ilyen nagyon jó. Kocsiból kiszáll a csaj, elkezd üvöltözni. Csávó benragad a kocsiból, nem tudja kinyitni az ajtót, és sírva fakad, hogy ő berakad. De nincs semmi veszély.
6: Csak azt nem tudod. Ugye,
5: a másik, ami még nagyon jó, amit szoktam szintén nagyon sokat feldobál, hogy belenézel a telefonodba, és pókot rajzol az arcodra a tükörképed. Tehát, hogy ugye azt hiszed, hogy nézed magad a telefonon, ez olyan, mint amikor a Snapchat ugye rádrak egy grafikát. Ja. Nézed magad a telefonon, és abban a pillanatban vagy a válladon, vagy az arcodon, ugye átmegy egy pók. És ugye megmutatja neki a telefont, ő látja saját magát, és azt látja, hogy itt mászik egy pók. Figyelj! Nem láttál, hogy ilyen?
6: Nem tudtam olyan.
5: Szenzációs, ugye, mint a Snapchat, rárak az arcodra egy grafikát, és pókot rak az arcodra. Az emberek kaparják az arcukat, tépik a hajukat, sikítoznak, szenzációs. De ilyesen beteg.
6: A mama így, azóta mióta ezeket csinálgatod, nagyobb lendülettel megy a családi eseményre.
7: De ő mindig csak annyit szokott mondani, hülye vagy! Hülye vagy! És akkor még minden benne van. De
5: tízedszeresen én... szokja meg? Tehát mindig benyalja?
7: Nem, mindig benyalja, de az van, hogy ez azért van, mert hogy annyit fél indokolatlanul, hogy az ember elfárad ebbe. Tudod, hogy én nem tudok ennyit félni. Tényleg ez így, mert nagyon sok félelem. És akkor így fel kell oldani az ő félelem gátjait ezzel.
5: És milyen jel, hogy indul el a most? Milyen adod egy jelet, hogy egyszerre kell megijedni?
7: Csak beleszagolsz a levegő, és tudod, hogy ez most eljött. Ez
5: meg kell csinálni.
7: De valahogy van egy ilyen dinamikája az egésznek, mert az unokahúgom, és én egymást nézzük, és tudjuk, hogy ez most fog megtörténni.
5: Hogy a mama nem tud többet befogadni, most kell kiüríteni a tálat.
7: Igen. És akkor egyszerűen így megtörténni. De igen, de ez rengeteg szer volt. De alapból nagyon szerettünk mindig is ijeszgetni otthon.
5: De már túlélő szettje van a mának, mert elrohan. Tehát ő kilép a helyzetből, már rájön, azt megtanult, hogy ki kell lépni az ott a helyzetbe, el kell rohanni valamerre, ott hát megoldod. Ez szokottam úgy,
7: tehát csak így szedi a lábakat. Kocok.
5: Igen. Ja, Istenem. Öcsémet háromszor állították meg telefonozásért, egyszerre ért ki az alagútból, a rendőrs a mellette haladó párhuzamos szakaszon, úgy csak átnézett és lánta. Mind a háromszor meg is büntették, de csak szigorúan a kezében volt a telefon. Engem Pécsen büntettek 26 ezer forintra, kézben tartottam a telefont vezetés közben, mellettem mint rendőr, de nem vettem észre, kinéztem, már késő volt, le is villogott, azt mondta, a kézben tartott telefon 26 ezeres helyszíni bírság.
6: Akkor
5: ebben mi is szigorodtunk egy kicsit.
7: Beszéljünk arról, hogy mit lehet a kezedben tartani, ha a telefon nem?
5: Két Big Mac-et, egy sült krumplit, két majonészt, egy eperséket a gyereknek, egy...
6: vicces, hogy azért meg nem büntet.
7: Egy térképet.
6: Egyébként én szendvicset fogok a kezembe, azért nem büntetsz, telefonért meg...
5: Az a baj, hogy szerintem a telefon veszélyesebb.
6: Sokkal.
5: Tehát lefele nézel, részvideókat pörgetsz, lenézel, akaratlanul hallgatsz, amit keres rajta.
7: De telefon egy Big Mac. Akkor ez egy nagyon jó kamuflás, csak mondom neki.
5: Igen. Azt mondta a rendőr, hogyha a telefon tartóban van, és úgy nyomkodod, azzal nem tud mit kezdeni, de be vannak kamerázva az autóba, minden irányból látják, tehát hátra is tudnak nézni, ha fogod és úgy nyomkodod, akkor az viszont 26 ezres bünti. Az nem kevés.
6: Meg a három büntetőpont.
7: Nincs kéz,
6: meg a
7: három büntetőpont.
5: Igen. De ebben nem baj, hogy szigorodtunk egy kicsit, tehát szerintem ez tökre benne van, nem? Hogy egy picit azért a kresszi szigorodott. Hát büntessenek, nincs ezzel baj.
7: Így van. A bűnösök bűnhődjenek.
5: Igen, a rosszakat el kell ítélni, igen. Azt mondja, hogy körülbelül fél évvel szegedi bivári építkezés területén rendőr civil autó videózbott egy kézben tartott telefonnal. Telefonálok, nem hallottam. A 25 ezer és szintén 3 büntetőpont.
7: Mi a legdurvább dolog, amit egy ember csinálni tud vezetés közben? Tehát, hogy mi az, amire azt mondják, hogy jó, ez nagyon durva, de nem tudunk megbüntetni. Tehát megborotválkozol, vagy így.
5: Hát szerintem a videónézés, a sorozatnézés, a borotválkozás, a keresztrejtvényvédés, ezt megcsináltuk, hogy sofőrök mit csinálnak az autóban. Figyelj, minden megtörténik. Tehát kamionsofőrök komplett sorozatokat néznek meg.
7: Az a legveszélyesebb, hogy mész este hétkor szürködöm, és akkor látod, kicsit kacsázik a kamion, és tudom, hogy keresi a sorozatot.
5: Igen, igen, igen, igen, vagy hátra nyúlt a vasalóért, vagy grillezik egy hús hátul a hátsó sütőn.
7: Abálja a szalonnát, hogy valamit vettünk.
5: Életveszély. Lábkörmöt vágni is láttak már ember, de tényleg szerintem autóban valójában minden megtörténik.
7: Én azt sem nagyon értem, amikor ez most nyáron itt többször megfigyeltem, hogy vannak ez anyósülésen ezek a passenger princeszek, akik ugye csak utaznak veled, hogy felrakják a lábukat így a
6: legrosszabb, amit tehetsz.
5: A műszerfalra, vagy a kárpitre,
7: de
5: igen.
7: De az olyan visszás nekem, hogy hogyan jutsz el idáig az életedben?
6: Meg tessenek keresni olyan videókat és képeket, amelyek ilyen balesetet rögzítenek. Nézzetek rá, én egyszer rákerestem. Van olyan, hogy hívek röntgent kép, ahol a combcsontja benne van a csávónak a saját fejébe, vagy nem a combcsont, bocsánat, a térde. Mm. Ugyanis fölteszed ugye a
7: az
6: lábad.
7: Az milyen ászana?
5: Igen.
6: Lábad, és jön egy frontális ütközés, amit egyébként megúsznál valószínűleg, de hát ott a lábad
5: tolja be. Plusz ugye, ha nyílik a légzsák, az is betolja a lábadat, azért az elég erős, igen.
7: Hát nagyon erős, meg azt nem tudom, hogy az utazás melyik pontján jön el az, hogy nem zavar, ugye az arcod mellé teszem le a fejeimet, ugye nem zavar, hogy itt vannak fenn a lábaim. Nekem nagyon fura.
5: Anyósülésen feldobni? Igen, aha. Én szoktam ugye a barátaimnál utazni.
7: Hogy felrakod a lába, hogy a hobbitba? Hát nem vagyok meglepődve, Balázs.
5: Igen, az nem annyira életellenes. Mármint, hogy így viszonylag úgy, hogy hosszabb útra simán kidobod a lábad.
7: De mit számít neked hosszabbnak? Tehát a Blahától mondjuk a Moszkváig?
5: Igen, mondjuk egy órás út vidékre valahova. Én simán földobom, ha például jobb oldalt ülök.
7: De mit profitálsz belőle?
5: Ki tud kicsit nyújtani a lábad? Teljesen életidegen?
7: Ja, mert rövid lábaid vannak, az pont feltölteni. Én maximum úgy tudnám feltenni a lábaimat, hogy tényleg a térden az arcomba hajtanám.
5: Neked hátra kell tolni az ülést.
7: Igen,
5: teljesen.
7: Igen, igen. Ki kell venni az ülést.
5: Le kell tekerni az ablakot.
7: Igen, az
5: igen, és létrát így kilógatni az alábot.
7: Hát egy apró kis baba lábaidat, az fel.
5: Elsérek a műszerfalig.
7: És a barátainak, hogy kiszállsz, akkor egy ilyen popsütörlővel áttörlik a műszerfalat? Hogy...
5: Különböző típus van. Van, akinek csak tisztaságot hozok az autójába, beülök, van, ahol a lábzsákot kell fölvenni, hogy beüljek az autóba. Tehát többfajta spektrum mozgunk a barátaim autó használatával.
7: Én a lábzsákos vonal indulnék el.
5: Ott volt a buliban.
6: Beszéltél
5: vele. Ott volt a buliban. Nincs lábzsák, nincs utazás.
7: Ezt is komolyan mondod.
5: Persze, ott az autó van érte. Vagy hát ő van az autója, nem az autó van érte.
7: De
5: persze.
7: A lábzsákot ott tartja oldalt az ajtóban, és akkor kihúzod magadnak,
5: igen,
7: és ezért.
5: Igen, igen, igen.
7: Ez racionális döntés.
5: Oldalt a lábzsák, lehetőleg vedd föl.
7: Ez az új családom?
5: Nincs, inni nincs, és hát sarat se nagyon hozzá be, a cipődből se újjon semmi, de látja, hogy koszos a cipő, akkor vedd föl a lábzsákot.
7: De miért nem
5: vagy ajánlom, ne vegyek. Hát érted, és ha leúlik egy hajszál, itt ülják lábzsák meg hajálóba, normális vagy. Persze.
7: De várj, de mindehhez, patent a kocsi. De mindehez milyen autótársul? Engem az érdekel.
5: Egy jó autótársul hozzá.
7: Egy drága autótársul hozzá?
5: Drága, de ez olcsóbbnál is hasonló volt.
7: Aha.
5: Tehát hogy ez nem az autó értéke hozzá, hanem a kényszer.
7: De volt olyan része? Volt olyan része az egésznek, amikor egyszer csak az volt, hogy visszavitte a kereskedésbe az autót, mert új autóra vált, és mondta a kereskedő, hogy köszönjük. Ez igen.
5: És egy morzsa nincs az autóban.
7: Mikrobakteriális szinten látszik, hogy ezt nem használták ezt az autót.
5: Ez ő ilyen. Tehát, hogy figyelj, olyan patika a kocsiban, hogy tudsz így élni? Hogy tudsz ilyen rend, nem zavar ez a fajta rend és jó illat? Ez mondom, ez ilyen, tudod, ami már ilyen természetellenes. Tehát beülsz, és véletlen...
6: Feszengsz. Autó, igen.
7: A környékbeli nyestek csak úgy nyalgatják a szájuk szélét, amikor meglátnak egy ilyen autó. Hát ez nagyon tiszta.
5: Feszengsz az autó, mert érzed, hogy ez nem a te világod. Hátra nyúl sehol egy banánhéj, sehol egy szendvics, sehol egy fél cipő, sehol valami gyereknek valami maradványos.
7: De ehhez az a jó, amikor társul egy olyan ember, akinek meg ugye, aki nem tudja így olvasni ezeket az energiákat, és úgy viselkedik, ahogy a legjobban esik neki, és mindenkinek van egy haver, akinek mindig lucskos a keze, hát cigit éppen dobja ki a szájából.
5: Ja, őt ettől a víz leveri. Semmi. Ja, persze, de beülnék oda egy Big Mac-kel kész. Tehát szerintem pánikrohamot kapnak.
7: De miért nem erről csinálsz videókat?
5: Az a fajta kényszer, hogyha beülnék egy zsömlével, ami kicsit így omlik a teteje, szerintem elsírná magát. Tehát annyira erős a kényszer, hogy
7: nem próbáltad, hogy beülsz, és akkor így egy erőltetett fingot így próbáltad. nagyon nehéz, és majd ezt csak ránézni, én elsötétült arca, hogy történt egy kis baleset.
5: Ez egy kicsit túlszalad.
7: De hogy ezt, hogy, hogyan bírnák egy barátságot?
5: Nagyon rosszul. Nagyon rosszul. Nem is sokat megyek igazából vele.
8: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
1: Iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló kecskeméti családok. Sáskajárás miatt kritikus a helyzet Bács-Kiskunban. Folytatódik a nyári meleg idő. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Idén is beiskolázási támogatással segíti a rászoruló családokat Kecskemét önkormányzata. A hozzájárulás összege gyermekenként 13 000 forint, és nem csak iskolások, hanem óvodások után is igényelhető, írja a hiros.hu. Az elmúlt években évente mintegy 550 gyermek részesült a támogatásban, idén eddig 200 gyermek kérelmét bírálták el kedvezően. Két szülő esetén az egyfőre jutó jövedelem felső határa 85.500, egy szülős családoknál 105.450 forint. A kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség, akár elektronikusan, akár személyesen a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal Rákóczi úti ügyfélszolgálatán. Kritikussá vált a sáska helyzet Bács-Kiskunvár megyében, ahol a kártevők tömeges elszaporodása már komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági területekre és a házi kertekre is, írja a Vármegyei Lap. A problémát az elmúlt évek meleg, aszályos időjárása is súlyosbította, amely kedvező feltételeket teremtett több hazai sáskafaj szaporodásához. A rovarok a kiszáradó rétekről és legelőkről a szántóföldekre, gyümölcsösökbe és más ültetvényekre vándorolhatnak, ahol jelentős károkat okozhatnak. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a védekezés érdekében 6 növényvédőszer használatára adott szükséghelyzeti engedélyt, ezek közül 2 kiskertekben is alkalmazható. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Közben látjuk, hogy itt ahogy ír egy hallgató is, igen, a vízügyi és atomenergia szakértők országává is váltunk. És picit próbálunk ennek utána járni, hogy mit jelent a paks nélküli helyzet az árampiacon. Egyáltalán mi a fene történik? Ugye értjük, hogy alacsony a Duna, meg forró a vize, meg nem lehet hűteni itt mindenféle reaktorokat, de mégis ez mit jelent így a köznyelven lefordítva? Ugye 18-ban volt a Duna legalacsonyabb vízállása, ez a mostani, ez nagyjából 70 centivel van lejjebb, és hát éppen mondhatni, hogy egyszerre vagyunk egy ilyen energiakrízisben, egy természeti katasztrófában, próbáljuk megfejteni itt a folyamatokat, hogy ez honnan indult, illetve azért valaki azt is értesse meg velünk, de ez lehet, hogy majd egy vízügyi szakembert is föl kell hívni, hogy följebb ott még azért sok víz van a Dunába. Próbáltam utána járni, hogy hova tűnik a víz, amíg ez ideér Magyarországra.
6: Na és mire jutottál?
5: Nagyon sok.
6: Melyik tábort erősíted? Az osztrákok lezárt.
5: Nem lopják el a vizet, hanem a meder kialakítás, a folyószabályozás, a kavicsossága, a sziget közben a Duna kettészedése és elterelése, egy csomó minden van benne.
7: Nem ilyennek ismertelek meg, Balázs.
5: Hogy elvileg van víz a Dunában, csak kevesebb jön ide. A bécsiek tele vannak vízzel, és azt mondják, hogy náluk tök jó a vízszint. Mi a fene történik? Hova tűnik a víz? Ez is egy jó kérdés.
6: Nézd, az agyadat.
5: Miért?
6: Hát nem ülsz föl semmiféle ízére, hát, semmiféle
5: rollére. Nem. Zsú,
7: hozd ki a sisakját, hozd ki az alus sisakot.
6: Szíves.
7: Hát de mi? Ez komolyan így?
5: Racionális magyarázatokat keres a
6: rolled.
7: Figyelj, ez nem ér. Jó vagy?
5: Beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ez milyen jó lenne egyszer bedobni ezt egy reggeli műsorba, és miért nem témánk ez, hogy Bécsben van kint sokat, meg ismeri a bécsi vízás, és mondja, tele vannak a bécsiek a Dunavízzel. Van, nem tűnik el, van nekik. állnak a hajók, odáig tudnak menni, hajóznak is. És hova tűnik a víz? És ez úgy szöget ütött a fejem, egyébként tényleg hova tűnik a víz?
8: Én
5: mire megjön ide?
8: Olvastam róla, aztán igaz vagy nem, nem akarok semmilyen tábort erősíteni.
7: Ez már jó lesz
8: hát
7: már.
8: A bős nagymarosi vízlépcső állítólag az nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nincs. Ausztriában több vízlépcső
5: igen,
8: van.
5: Igen, vannak vízlépcsők
8: is. Jó tenne a Dunának, hogyha nekünk is lett volna az a félre sikeredett rettenetes, ugye bős nagymaros.
5: Borzadája mi ott
8: volt, igen. Na most, ha lenne, azt mondják, hogy ez sokat könnyítene. Nem vagyok vízügyi szakember, lehet, hogy igaz, amit most mondok, lehet, hogy nem, de olvastam nagyon érdekes cikkeket ez ügybe.
5: Igen, tök jó, hogy ott ha van víz, igen. És van elég víz az a vízgyűjtő területeken, akkor hova a fenébe tűnik, mire mondjuk megérkezik Magyarországra. És akkor mindenféle természeti jelenségeket is felsoroltak egyébként így a mederszabályozásra,
7: meg a
5: elviszik.
7: Az osztrák oda googoltak, láttak több videót az interneten, hogy négykézlebb állnak az osztrákok a Duna mellett.
6: Nyelik, csak nyelik, mi?
7: Igen, ezt csinálják.
6: Nekünk ne maradjon.
7: Ezt csinálják.
6: Ilyenek ezek.
5: Mi van, lekapcsolják gyerekek? Paks lekapcsol, akkor?
6: Akkor az van, hogy a magyarországi áramfogyasztásnak közel a felét adja a Paks. Tehát nagy szar van. Ugye most azt hiszem 10%-ot veszünk külföldről.
5: Aha.
6: És hogyha ez nincs, akkor ez közel 50%, tehát hogy ez nemzetgazdaságilag is egy olyan megterhelő dolog, mert meg kell vásárolnod külföldről az áramot, amit nehéz lesz majd, hát hogy is mondjam, túlélni.
7: Hát a valóság
6: nem csak
7: az
6: van, hogy nincs.
7: Igen, de ez az egyik, a másik pedig az, hogy népszerűtlen intézkedéseket kellene hozni, és ugye ez most egy tök nehéz helyzet szerint a politikailag, mert ugye ezt soha senki nem szereti bevállalni, de hogy az van, hogy a klímaváltozás fényében nem tehát irracionális a felhasználás az egész világon. Nem nálunk.
5: Brutál, mert persze, is a mennyiséget használunk, igen. És, abszolút.
7: És ugye ez nagyon nehéz szabály, az ugye mindenkinek érzelmi kötődése van a kényelemhez, ami ugye már nagyon régóta fennáll, és valójában az van, hogy ezt kellene visszavenni.
6: De meg itt az például előfordulhat, hogy egyszer csak kijön az a rendelkezés, hogy gyerekek, akkor reggel 8-tól délután 6-ig nincs áram.
7: Hát ami kijöhet, az nem ez lesz, hanem az lesz, hogy van áram, csak piaci áron kell megvásárolnod. Tehát, hogy amire számítani lehet, az nem, tehát, hogy ugye az áram az rendelkezésre áll, ugye? Most a rezsicsökkentés miatt ugye nem tudják az emberek sokszor, hogy ez mennyibe kerül. Most ugye napi árak vannak, ezek lehet nézni ugye az indexet, és hogy szerintem az hamar megoldaná a szabályozást amúgy. Nyilván ez egy iszonyatosan népszerűtlen intézkedés, mert ugye hát hozzá kell szokva, hogy így élünk.
5: Hogy minden van, persze.
7: Így is nehéz megélni sokszor, igen. Tehát hogy ez durva lesz, ha lesz.
5: Zsűl közben is feltörte a Paksi atomerő, szoftverrendszerét, és kirakta konkrétan a Paksi atomerőmű a turbináinak, leállításainak, dunaszintjeinek, kilowatt-termelésnek, vízhőjének, vízhozamának a teljes térképe. Gyerekek, benn vagyunk Pakson, csak mondom. Tudtátok, hogy van egy ilyen oldal, hogy hol a delej.hu?
7: De ez az átfolyásmérő.
5: Itt ott minden
7: a
5: van.
7: Ez a szivattyúház, és akkor
5: szivattyú,
7: azt mutatja,
5: mi van leállítva, milyen szivattyú, hogy vannak a blokkok, mennyit termelnek.
7: Tehát egy turbina működik, és az is csökkentve, ott van 25.
5: Igen, mindent látunk. Nem is tudtam, hogy neked közvetlen bejárásod van. Igen. Na, mi kérdezzük dr. professzor Aszódi Attilát, vagy professzor dr. Aszódi Attilát. Hello Attila, jó reggel, ciao.
9: Sziasztok, jó reggel.
5: Hallottok
9: jól?
5: Igen, neked is oda van kicsit a hangod. Mi van?
9: Hát, kicsit hétfő van.
5: Igen, hallom, hogy te is küzdesz. Na, mi a helyzet? Hogy néz ki egy lekapcsolás? Hogy most hány megy, hány van lekapcsolva, most indulj az elejéről. Most mi történik?
9: Az előbbi beszélgetésekhez hagyd kapcsolódjak már egy pillanatra. Szóval Ausztriában van 10 darab vízlépcső a Dunán. Ők nem megisszák a vizet, hanem raktározzák tulajdonképpen ezekben a vízlépcsőkben, és közben villamos energiát termelnek. Bécs alatt van a fajdanaui vízlépcső, ahol szintén villamos energiát is termelnek, és valójában azért látjátok azt, hogy Bécsben gyakorlatilag folyamatosan magas a vízállás, mert hogy úgy szabályozzák a vízlépcsőket, hogy megtartsák a vizet. Magyarországon nincsen ilyen, ugye Fajdanau alatt az osztrák utolsó vízlépcső után Bősnél van, Szlovákiában vízlépcső, és utána a magyar szakaszon már nincsen. És a jelenlegi helyzetnek az egyik okozója pontosan az, hogy a magyar szakaszon, mivel nincsenek vízlépcsők, és fölöttünk meg van Ausztriában 10, Németországban 3, gyakorlatilag a hegyekből nem jön le már hordalék, ami évezredeken keresztül jött a hegyekből hordalék, az már nem érkezik, mert a vízlépcsők megfogják. Az itt lévő hordalékot a Duna viszi lefelé, és így gyakorlatilag a Duna vágja bele magát a medrebe, folyamatosan mélyíti a medret, nagyjából évente 1 cm-rel megy mélyebbre a Duna a magyar szakaszon. Ezen kívül a klímaváltozás, amiről szintén beszéltetek, azt eredményezi, hogy időnként rendkívül kevés csapadék esik. Ez most halmozottan igaz, hiszen, hogyha figyeltitek, már a télen nem volt megfelelő mennyiség fenn az Alpokban. Ez nyilván, ha nem volt ott, akkor nem tudott elolvadni sem. Tehát tavasszal sem jött le nagy mennyiségű víz az Alpokból a Duna vízgyűjtő területén. Rengeteg eső hiányzik. Összességében nagyjából a Duna vízgyűjtő területén olyan 300 mm csapadék hiányzik négyzetméterenként, hogyha az elmúlt egy-másfél évet nézzük, és ennek következtében rendkívül kevés víz jön jelenleg a Dunán, soha nem mértünk ilyen pici vízhozamot. Tehát egyrésztről van egy medermélyülés, másrésztről most extrém kevés víz érkezik, kicsi a vízhozam, ennek következtében olyan alacsony vízállások alakultak ki a magyar szakaszon, amit soha nem mértünk. 2018-ban volt az utolsó ilyen rekorddöntés, a legkisebb vízállás, amit jegyeznek a feljegyzésekben, az 2018-ban állt be. A paksi vízmércén ez 97 cm volt, és ehhez képest most a múlt héten mínusz 140 cm-rel állt be az új rekord, ami azt jelenti, hogy a 2018-as érték alá ment a vízállás Pakson 43 cm-rel. Sok centimétert mondok, de mondok egy utolsót, szóval ez több mint 100 cm-rel alacsonyabb, mint az az érték, amit az erőmű tervezői a 70-es években figyelembe vettek. Tehát úgy kellett az erőművet biztonságos állapotban tartani, hogy a Dunában a vízállás az több mint egy méterrel alacsonyabb jelenleg, mint amire gondolt a tervező akkor, amikor megtervezte ezt a
5: részt. Az kemény, egy méterre kevesebb, igen.
6: Itt a probléma az, hogy mondjuk azok a csövek, amikbe szívják a vizet, azok már kilógnak a vízből, vagy maga az a probléma, hogy annyira kevés ez a víz, hogy az már nem tudja lehűteni?
9: Ebben a pillanatban nem a vízmennyiséggel van a probléma, olyan 700 köbméter per másodpercnyi vízhozam van, és az erőműnek nagyjából 100 köbméter per másodpercnyi vízhozamra van szüksége. Szóval nem a vízhozam a fő probléma az erőmű szempontjából, hanem az, hogy a vízállás sokkal lentebb van, mint a tervezésben figyelembe vett érték. És ezeket a szivattyúkat azért ne úgy képzeljétek el, mint egy barkács üzletben megvásárolható szivattyú, vagy nem annak a duplája. Itt megavatos teljesítményről beszélünk, és egy darab kondenzátor hűtővíz szivattyú az olyan 12-13 köbméter vizet szállít másodpercenként. Tehát, hogy itt 3 méteres cső átmérőben gondolkozzatok, hatalmas nagy gépekről kell gondolkodni. Ezek a gépek nyilvánvalóan egy beton építményben vannak, egy vízkivételi műben, és itt nem tudt ezt egyszerűen lejjebb tenni. Tehát nem arról van szó, hogy egy szívócsövet egy gumi oldalékkal meg kéne lefelé hosszabbítani, hanem arról, hogy az egész szivattyút kellene lentet helyezni ahhoz, hogy hozzáférjen a vízhez.
5: Ez kicsit már technikai, ebben már nem biztos, hogy belelátunk. Inkább nézzünk gyorsan egy-két praktikus kérdést. Mi van, teljesen leáll? Akkor mi történik? Vesszük az áramot, máshonnan hozzuk, áram nélkül maradunk, vagy az is lehet, hogy le kell kapcsolni otthon a világítást?
9: Igen, tehát ebben a pillanatban most az van, hogy jóval nagyobb mértékben építünk az importra. Ez ugye elsősorban az éjszakai órákra igaz. Napközben Magyarországon olyan nagy mértékű a napenergia betáplálás, hogy a még működő paksi blokk, a lignitüzelésű náptai erőmű, a gázturbinák együtt a napenergiával napközben, amikor intenzíven süt a nap, akkor nagyjából Magyarországot ellátja villamos energiával. De amint lentebb megy a nap, vagy hát adott esetben akár, amikor már sötét van, akkor nyilvánvalóan, de már igazándiból délután ilyen 4-5 óra magasságában ez elkezdődik, és tart reggel 8-ig. Szóval akkor igazándiból nem érdemi a napenergia betáplálás, és ekkor nagy mértékben importra szorulunk. Most az éjszakai órákban, a most hozzárult éjszakán nagyjából a villamosenergiának a kétharmada jött importból, és ez igaz volt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben is. Tehát az import az, ami kisegít ebben a pillanatban bennünket. Ebben a pillanatban az ország villanyszámlája magasabb, többet fizetünk érte. A problémát igazándiból az okozza, hogy lehet ellátási szűkület, lehet olyan helyzet, amikor nincsen elegendő villamos energia a piacon. Ebben az esetben jöhet az, amit kérdezel, hogy korlátozni kell a fogyasztókat. Szerencsére ez az elmúlt napokban, hetekben nem fordult elő, de a vészforgatókönyvek között nyilvánvalóan ott kell, hogy legyen, mert a legfontosabb az, hogy a villamos energia rendszer az tovább működjön, folyamatosan működjön, tehát lábon maradjon akkor is, amikor adott esetben ilyen ellátási probléma keletkezik. De erre még egyszer mondom, nem volt most szükség, és reméljük, hogy nem is lesz, de nyilvánvalóan ezek a vészforgatókönyvek, ezek elő vannak most véve, hogy így mondjam.
5: De most szóba kerül a teljes leállás újra, mert hogy újra apad majd a Duna, most volt egy kis emelkedés, megint jön a hőség, tehát megtörténhet a teljes leállás?
9: Na most a paksatomerőmű vonatkozásában ebben a pillanatban 230 megawatton működik az erőmű, 2000 megawatt helyett, ez azt jelenti, hogy a 8 turbinából egyetlen egy turbina működik. Most ennek a működési feltételei biztosítottak, de ha jelentősen tovább csökken a vízállás, akkor szükség lehet arra, hogy az utolsó egység is leállításra kerüljön. Ugye a legutolsó ilyen nagyon asszályos év 2018 volt, tehát 8 évvel ezelőtt. Azért azt reméljük, hogy jövőre egy az egyben nem ismétlődik meg ez a helyzet. Én megmondom őszintén, hogy leginkább most a szeptember-október időszaktól tartok, mert 2018-ban is úgy volt, hogy nyáron volt egy asszály, akkor lejjebb ment a minimális vízszint 10 centivel, aztán utána szeptember-október még szárazabb lett, és igazándiból a legnagyobb probléma októberben keletkezett. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az nem szűnik meg pár napon vagy pár héten belül, hanem valószínűleg október végéig is eltarthat. Ezt kell most megoldanunk, és utána jön az a kérdés, amit féltesz, hogy akkor most mi lesz hosszú távon. Mindenképpen beavatkozást igényel ez a kérdés. Be lehet avatkozni a Dunamedrében, be lehet avatkozni más eszközökkel. Az is egyértelmű, hogy ha hosszú távra nézzük, akkor ezek a meleg asszályos időszakok ezek gyakrabban fognak előfordulni. Tehát például a PAS 2 vonatkozásában elképzelhető, hogy a Dunától sokkal függetlenebb hűtőrendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy ez a mostani szituáció ez ne tudjon megismétlődni, hiszen nyilván ilyenkor is szükség van az áramra.
7: És maga ez a megújuló energiaforrások, hogy ez mindenkit foglalkoztat, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, és anno ugye volt Spanyolországban pont emiatt egy leállás, mert nem tudták jól felhasználni a rengeteg megújuló energiaforrásokat, mert a rendszer nem bírta el. De ugye alapvetően mindenképpen látja a megoldást. Ugye itt a napelemekre gondolok, a szélerőműveket kérdezik itt a hallgatók, például stb., amit ugye a természet biztosít nekünk. Ilyen irányba elkezdtek már gondolkodni, hogy ezt hogyan lehetne egy ilyen működő rendszerrel fenntartható tenni?
9: Természetesen, tehát Magyarország ebben a pillanatban napenergia felhasználásban arányait tekintve tulajdonképpen világ első, tehát a beépített kapacitásaink az igényeinkhez viszonyítva tényleg a világ legelején vannak, de a napenergiának való magas kitettség egy ilyen egyoldalú kitettség, mert ugye nyilvánvalóan délután este éjszaka ez nem áll rendelkezésre. A szélenergia kapacitások bővítésével picit javíthatjuk a helyzetet, de vannak olyan helyzetek, amikor sem a nap, sem a szél nem áll rendelkezésre. Ez Magyarországon durván évente 2000 óra a 8760 órából, tehát az év negyedében gyakorlatilag sem a nap nem süt és sem a szél nem fúj. Tehát egyrésztről ezeket az időszakokat tárolással lehet áthidalni, másrésztről pedig hát akkor működik jól egy energiarendszer, hogyha abban egy vegyes mix áll rendelkezésre, tehát hogy különböző energiaordozók vannak benne a rendszerben, ezért mondjuk azt folyamatosan, hogy az atomerőmű bentartása a rendszerben és szabályozó kapacitások létesítése rendkívül fontos ahhoz, hogy a magyar dinamos energiaellátás az folyamatosan fenn tudjon maradni.
7: Volt erről szó, hogy a tárolást is majd esetleg fogják támogatni, mert ugye tulajdonképpen az lenne még egy nagyon jó megoldás, hogyha minden napelemnek lenne egy nagy akkumulátor, amiben ugye lehet tartani ezekre a kevésbé napsütötte órákra valamennyi tartalékot, hogy ez most ezzel kapcsolatban mi a hozzáállás? Lehet ilyesmire számítani, hogy ez meg lesz esetleg tolva, vagy ez...
5: Most támogatva, vagy segítve?
7: Igen.
9: Aha, megint nagyon jogos. Tehát egyrésztről létesültek, és még létesülni fognak ipari villamosenergiatárolók, ezek akkumulátorok. A nagyságrendjük még messze van attól, hogy a villamosenergiarendszer teljesen kisegítség, de hogy valamekkora segítséget adnak, ez egyértelmű. Van egy másik program, egy lakossági akkumulátoros program. Azt kell tudnotok ezekről az akkumulátorokról, hogy ezek tulajdonképpen ilyen időbeli eltolást tesznek lehetővé. Tehát arra alkalmas, hogy amit napközben megtermelsz, azt átvidd délutánra estére, gyakorlatilag egy napon belül, és ez persze jogos, mert napközben nem vagy otthon, este, amikor hazamész, akkor akarod bekapcsolni a tévét, akkor mosogatsz. Tehát, hogy ez az időbeli eltolás néhány órával, ez azért jelentős segítség lehet a háztartások szintjén. A villamos energiarendszer szempontjából nagyon lényeges az, hogy legyenek úgynevezett forgógépek, legyen tehetetlenség a villamos energiarendszerben, mert ez segít a szabályozás feltételeit biztosítani. Tehát ez nagyon fontos, hogy olyan eszközök, turbinák legyenek a rendszerben, amelyek nagy forgótömeget képviselnek, ez egy hőerőműben, egy atomerőműben is biztosítható, de ugyanígy mondjuk egy szivattyústárzós vízerőműnek a vízturbinája is egy ilyen forgótömeg, ami tud stabilizálni, és valamennyi villamos energiát át tud vinni napközbenről éjszakára. A hosszú távú megoldások tekintetében ez már nem ennyire egyszerű, mert az a helyzet, hogy ezek a megújulók ugye nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és nagyon eltérő a szezonális rendelkezésre állásuk. Egy napelem télen nagyjából egy hatod annyi villamos energiát termel, mint nyáron. Tehát, hogyha nagyon kitesszük a rendszert ezeknek a megújulóknak, akkor valahogy meg kéne oldanunk azt, hogy nyárról vigyük át az energiát télre, tehát sok hónappal későbbre, de erre ebben a pillanatban nincsen technológia. Úgyhogy emiatt mondja azt az energetika, hogy energiamixre van szükség olyan összetételre, amiben megújulók is, meg más források is vannak egyszerre a rendszerben, hogy a rendszer működését folyamatosan fenn lehessen tartani, hiszen a legnagyobb érdek ahhoz fűződik, hogy a villamos energiállátás folyamatos legyen. Tehát amit az előfizetettek, hogy akkor most ez mennyibe kerül, az áron kívül, vagy az ár mellett elképesztően fontos az, hogy ez folyamatos legyen, hiszen elképzeled azt, hogy mi lenne a kórházakkal, hogyha napokra kiesne.
7: Csak a szabad, csak egy nagyon rövid kérdés, hogy az egyszer lehet szinte szenárió, hogy magát a felhasználót kérik meg arra, hogy kevesebbet használjon? Tehát ugye rengetegen ettől félnek, hogy
5: nem lesz. Válaszunk van, Attila, mert mennünk
7: kell. Igen vagy nem, Attila? Igen, vagy
5: lehet ilyen, hogy mondják, hogy mi kapcsoljuk le a lámpát? Lesz ilyen szerinted?
9: Lesz, persze, tehát lehet ilyen, abszolút lehet ilyen. A villamosenergia rendszer épségének fenntartásához nagyobb érdek fűződik, mint a pillanatnyi ellátáshoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
13: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
12: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
14: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
15: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
16: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Az új KRESZ visszaszoríthatja a kecskeméti illegális gyorsulási versenyeket. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskeméten is megoldást hozhat az illegális utcai gyorsulási versenyekre a készülő új KRESZ, amelynek egyes szabályairól jelenleg a lakosság véleményét is kikéri, írja a Vármegyei Lap. A kormány közlekedési kérdőívét már több mint 200 000-en töltötték ki, a felvetések között pedig szerepel a visszaeső gyorshajtók szigorúbb büntetése és a járművek ideiglenes kivonása a forgalomból. Füredi András kecskeméti közlekedési szakember szerint ezekre a városban is szükség lenne, különösen a kiskörúton rendszeresen tapasztalható éjszakai autós és motoros száguldozás miatt. A kérdőív az átlagsebességmérés bevezetésére is kitér, amelyet a szakember például a kecskeméti 445-ös elkerülő úton is alkalmazhatónak tartana. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Katymár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Katymári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására, jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Hosszú hétvége közeleg, ünnepi hosszú hétvége ráadásul, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Folytatódik a nagy részt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A délies szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 30 és 36 fok között alakul. Holnap is többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben általában 33 és 38 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Beszéljünk arról az otthoni challenge-ről, amit én elindítottam 3 nappal ezelőtt a lányommal, miután a fővárosba kényszerülünk a rádiózásom miatt, és rájöttem, hogy amúgy a fővárosban is lehet nyaralni. Tehát nem kell ahhoz elmenni itthonról, hogy jó dolgok történjenek. Nem ártam elmenni, de
5: az
4: hogy...
5: erkélyre.
4: Nem, hanem most kitaláltuk, hogy elmenjünk az összes strandra, ahol beengednek gyereket a városban. Az összesre.
5: És mennyire
4: voltunk
5: tartotok?
4: Kettő voltunk, majd a harmadik.
5: És mennyi van összesen?
4: Hát körülbelül szerintem 7-8. 8. Biztos 8, biztos, hogy van. És ugye ez nagyon nehéz, mert ugye a gyerekeket nem engedik be a jobb helyekre, csak mondom nektek. Tehát például az, hogy a Lukács fürdőből kitiltották őket, Szaktanári!
5: Na de várjál, a Lukács fürdő az nem strand, az fürdő.
4: De van kint medencéje, hát az ami van, nem termál. Akkor hát mi az?
5: Nálam is van medence, de...
6: Mégsem engedi be a
5: gyerekedet.
4: De ott van kint van a vízes medence, ami nem termál.
5: Na és milyen állapotban vannak ezek a közüzemi strandok? Meséljetek, gyerekek! Tehát ha a körmöt vágok a medence szélén, a hajszál és a fanszőr úszik bent a medencében.
6: Nem szól.
5: Hajcsomókba jönnek, mennek, vattacukorral áll a kislány a vízbe, és az apukája egy hotdogot teszik, belecsöpögtetve a ketchupet a medencébe. Mi történik most a strandokon?
4: Hát van egy ilyen kanibálos strandok, amiről te beszélsz, ez is van, ez igaz. Én azon gondolkodom, hogy melyik helyen fogom először összeszedni az első fertőzést. Tegnap előtt voltunk a Csillaghegyi strandon.
5: Csillaghegyi? Milyen híres?
6: Az menő.
5: Híres. Nagyon menő. Csillaghegyi, ezek jó strandok voltak régen.
4: Nagyon menő strand a Csillaghegy, és ugye hát ki van írva minden, hogy nem lehet enni és inni, és ehhez képest ott állt egy ilyen 7 éves forma srác, a benne a legelitebb ilyen wellness részen, tudod, ahol így
5: behosott hát, képet fejezzi. Ezt a képet festettem, mert csak apukával.
4: Benne egy 7 éves srác, és nem túlzok nektek, kivett egy alufóliába, otthonról hozott magával egy csőkukoricát, és úgy, de tudod, ott tényleg ilyen patika tisztaság van, és mint egy ilyen hörcsög elkezdte ledarálni a kukoricát, úgyhogy hullott a földre a kukorica, hullott, és meg ott állt, teljesen sokat kapta az anya, meg bent szurkolt nekem medencébe, hogy egyen, nem hittem el. De amúgy a kinti vízes, tehát nagyon durrák ezek az ilyen roppanós hidegvízes medencék.
5: És jó, tehát tiszták ezek a strandok. Tiszták. És én azért azon gondolkozom, hogy azért oda, hogy megérkezik mindenki, hogy mi ázik le róla, mikor vágja le a körmét,
6: van
5: mi jön a hátából.
6: Van az a mennyiségű klórhaver, ami mindent eltakar.
4: Mi mennyiség... Ez mind benne van a jegyárban. Ezt kifizetted, ezt meg fogod kapni. De amúgy nem, tehát a csillag egy például, nekem nagyon tetszett, azt nagyon ilyen jó ősfás, ilyen árnyékos az egész, rengeteg helye van, és nagyon sok az úszómedence, tehát úszó-úszó. A lányom belelökött engem a vízbe, és én nem olvasom a táblákat, akkor derült, hogy ez 220-as mélységű volt, és ugye hozzá vagyok szokva azt, hogy leér a lábam.
5: Kicsit megmerülted? Megmerülted a medencét?
4: Ennyi volt a reakció.
5: Többiek meg berohadtak. Hullám!
4: Végre a hullámszolgáltatás!
5: Hullámszolgáltatás! Nem tudom, az Eszter beesett a vízbe. Kérem, jöjjön ki, hozzak egy gyereket.
4: Ez csak egy hulla. De hogy igen,
5: és így kidobod magad a strandra?
4: Én egy strandra kidobom magam, most több. Úgyhogy kérem is a hallgatókat, hogy írját, és tó strandokra is fogok. El fogok menni, menézni a lupatavat.
6: Ne fenyeges.
4: Meg van még a lupat?
5: Meg, a lupat is nagyon komoly szolgáltatással, nagyon jó fajta. Jófajta, ilyen White Beach, vagy mi van ott, igen. Fehérbe kell menned. Fehérbe kell menned, és Dennis nem nagyon teheti be a lát. Ne Dennis szemmenjé, nem engedi be.
4: Jó, én a Mestiz Beach-re akarok menni.
6: Szóval jó, strandkaják ugyanaz, mint a 80-as, 90-es években, tehát lángos kolbász, fröcsi kolbász.
4: Figyelj, van olyan hely, ahol menza van, tesó. Menza.
5: Megőrülsz, menza van a strandon.
4: Igen, voltunk a Aquaworldben, ami az egy nagy vállalás volt a részemről, és rendesen forgóajtós menza van.
6: Rendes kajákkal.
4: Rendes ételekkel, fehérje forrásokkal, különböző nagyon durva dolgok van. Akkor ugye van éttermek vannak, most mindenhol lement egy kicsit ilyen gasztróba, de azért a hack meg az
6: viszi. Mernek-e már más szint használni, mint a 90-es években a strandkorlátkéket?
4: Mernek. Van volt szürke is.
5: Tényleg a korlát, minden kék volt, igen.
6: És az amit csak
5: kettő hotdog egy hasáb, egy kukorica, és közben a korlát az kék volt. És a csúzda nem üzemel déltől kettőig. Nekem ez az utolsó strand élmény, a ütőtáskát szőrös hátú ember egy fasírozott a zsömlét, majd szolgat az árnyékban.
4: Erre nagyon rátapintottál a csúzda témára, mert ez egy érzékeny dolog, ugyanis csúzdázni mentünk, és már be volt zárva 5 órakor.
5: De azért megcsúsztad.
4: Nem tudtam megcsúszni, mert
5: fölmásztál
4: lett volna.
5: És a lányod meg hátul, hogy csúszszál már.
4: Azt kellett volna, hogy én egy jobb napvédőkrém, akkor megoldottam volna.
5: Igen. Ennyi, a római fürdőn volt, nem is a rómaim volt, de szerintem ez a Palatinuson volt, ahol
4: oda
5: mindig Palatinuson volt egy csúszda, ahol mindig kiírták, hogy mennyi időre csúsztál le, és volt napi rekord. És ha megdöntötted a napi rekordot, akkor mit kaptál egy jégkrémet. Ez egy piros egyértelmű csúszda, hogy 2:03 alatt jöttél le, és ha 2:02 csúsztál,
6: akkor
4: elküldtek egy jégkrémet.
5: Persze, hát ez volt
4: jutalom.
5: Volt jutalom, így van. Volt jutalom, és meg kellett csúsztod a napi rekordot. Aztán rájöttek, hogy nagyon sokan megcsúszták, és akkor beírtak egy 1:98-as időt, amit soha többet senki nem csúszott meg, mert a számítógépbe bevitték, de az volt a lényege. És plusz hullámszolgáltatás óránként. Van még hullám? Van hullám.
4: Igen. És az a legjobb, amikor rádobják az embereket a hullámokkal, és tehát így az arcodnak dörzsödik egy férfi testünket, akkor kimentesz 3 gyereket, akit nem te szültél. Tudod, így,
5: ez csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a közstrandok azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként, azért érzékenyebbek vagytok. Most nem úgy, hát tudod, Hát azért...
4: Na, most mire gondolsz?
5: Hát arra, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
4: Főleg, én még soha értem, nem volt ilyen fertőzésem.
6: Tele van, hogy hívják a tisztítószerrel.
5: Üvegszemmel, fogdarabokkal, üvegszemmel.
4: Úgy szoktam, hogy egy ilyen betétet átadok a domestosza, rátiszem, hogy kritikus területek. Nem, soha még életemben nem kaptam semmi soha, úgyhogy ilyen
5: jó, van-e törölközőszép, van-e hűtőtáskás szőrös hátú ember.
4: Ezek vagyok, ez mind én vagyok.
5: Igen, van árnyékban
4: hűsülő. Én vagyok a törölközőszép és a hűtőtáskás.
5: És a menü még mindig a hotdog, a burgony, a hamburger és a kukorica. Tehát ez van körülbelül?
4: Figyelj, nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Tudod, Kocsi!
6: No!
4: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
5: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
4: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
6: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
4: apuka
6: be.
4: Az
6: apuka
4: nem
6: egész máshol lenne.
4: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
6: Ezért megyek, játszom vele így.
4: Ez még mindig jó.
5: Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdőn masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdákon, bocsánat, így fogalmazott, konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Eszter?
4: Ne.
5: Van ilyen, láttatok? Ilyen van. Nem lehet ilyen.
4: Hát, de akkor csak oda, hogy arrébb lököd. Menj arrébb, takarodj!
5: Mi az, hogy csak
6: fölállít? Van egy lehetősége a csúszdának, gyerekek.
5: De felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki tizen lecsúsznak, és őt mondjuk harmadikos korában ráteszik a mérlegre. Úgyhogy még négyen állnak csúszik mögötte.
4: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegeli, gondolom.
5: És lemérlegeled a felnőttet?
6: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most arra megyek, azt
5: mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lenni.
4: Én az ózóhat
5: minden kört én nyernék.
4: Az ózóhat ember megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
5: Igen, mit bír ez az építmény?
4: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Össze van ezredesen ragasztva?
5: De figyelj, és költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillag.
4: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
5: nagyon kíváncsi vagyok, mit mondasz.
4: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket a Google-on, a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
5: Szeretik?
4: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
6: Oda lehet gyereket vinni?
5: Oda bevihezzél, persze, az kifejezett.
6: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
5: Az fürdő, az várjál, az más.
6: Nyugodtan lehet pihenni.
4: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit, nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosból kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget, szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
5: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
4: Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az órából, majd csak egy egyszerű mozdulat, de ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
6: Jó, pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
5: Törölköző szép, ez a neve. Azt mi is így hívtak, törölköző szép.
4: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
5: Abban még a nagymama is benne van. Benne csücsül két jégaksival a hol alatt.
6: Jó, mi a férfi fürdőruha divat most? Vannak-e fecskések?
4: Köszönöm, hogy megkérdezted, Feri. Köszönöm, hogy
5: megkérdezted. A fecske nem hal ki. Azt nem tudod elüldözni.
4: Tegnap olyan dolog történt velem, szemmagasságban jelent meg egy fecske, meg pont egy medencéből kinézte egy oldalra, és az volt, hogy egy olyan bundát próbált beletuszkolni ez a fickó ebbe a fecskébe. Tehát egy szőrt. Hogy a combja is rettenetesen szőrösek voltak, tehát önmagában az, hogy bejött a vízbe, biztos, hogy megszívta magát, és hát abban a pici fecskében annyi sok bunda volt. Hogy őszinte csodálatot éreztem, hogy ez egyet...
5: Jackson 5, kicsit berakta Jackson 5-ot.
4: Hogy mi a módszer, hogy van egy kis fésűj, amivel...
6: Igen, amivel beigazítja.
4: Igen, de az volt, hogy rendesen vágott egy ilyen sövényt, tudod, tehát az látszott, hogy be van hajtva, érted? Tehát meg volt ez az elválasztás a combtőnél, ahol leeldöntött, hogy te kint maradtok, ti meg bejöttök.
5: Ez a fecske miért nem tud kihalni? Ez miért nem tud? Azért a vízilabdásokon kívül ez miért nem tud eltűnni?
6: Nem? Főleg a fehér fecske, miután átázott.
4: Személyes kedvencem a lazán, tehát így a megnyúlt fecske. fecske, mert ugye ezeket nem dobják ki soha, tehát mondjuk, hogy 30 év van ebbe a fecskébe, igen. És így lazán megjelzítja a herénél, amikor is egy pillanatra mindenki megmutatja saját magát, akkor minek vette fel?
5: Úgyhogy még 4 liter víz van a medencében, mert annyira ki van tágulva, hogy hozza a vizet is egy kicsit, tudod. Kiemel, kívül, és egy 4 liter vizet.
4: Igen, ezt abszolút.
5: Pistike hatalmas takony csíkkal az órán elúszik melletted.
4: Igen.
5: Hát azért ezek alapdolgok a strandon. Egy olyan zöld kígyóval az orrá, hogy ezt nem hiszed el.
4: Igen, és akkor abban a pillanatban fejlődött te gyereked, és kiköpi a száján a vizet, hogy nézd, szökőkút vagyok, te meg ilyen, nem vagy szökőkút,
6: meg.
4: És van olyan medence, hogy a Csillaghegyben, hogy berakod a füledet a víz alá, és hallod, hogy szól a zene, akusztikus medencének hívják. Wow. Mint a Harry Potterbe. Oh. Bizony.
5: De én azért csodálom, hogy látva azért az állapotokat, hogy ott azért ott naponta nem dől ki valaki, valami dura fertőzés, hogy ezt így tisztán tudják tartani, le a kalappal az ottani személyzetet. Mi mennyiségű vegyszer kell, hogy elfogyja, hogy azért mindenki a szőrét, az orrát, a hátát, a mindenét abba belemossa abba
4: vízbe. Őszintén nem találkoztál egy jó hámlással se idén. Semmi nem volt. Anyám mesélt ezeket a gyerekkorában, hogy ezeket gyűjtötték.
5: Micsoda?
6: Mondjuk izgalmas gyerekkorom volt anyádnak.
5: Hát most nem mondom, melyik fürdő, mert már látod, hogy javultak az állapotok, de voltam olyan fürdő, sokat jártunk oda, szeretük, hogy lenyúltál, és a medence alján érezted a bőr, a köröm, a haj, és hogy így mondta, hogy bennültél a meleg víz, és mondta a barátom, hogy fiam, akkor mutatok, amit, hogy nyúj le a medence aljára, és lenyúltál a medence aljára, és véghúztad a kezed, és azt érezted, hogy így mondom, a hajak,
4: a
5: bőrök, hát miért a meleg jobban oldja? Hát, a meleg leszedi rólad a bőrt?
4: Nem,
5: úgy van. Kiúlik a hajad a melegben?
4: Hát, ugye a termálvíz nagyon mélyen, most akkor néha át szoktok fúrni néhány ilyen temetőt. És akkor... Van benne emberi maradványok? Van, és akkor jó. Mi van?
5: Na, de akkor vállalj be egy ilyen nagyon durvát. Tehát akkor menj el egy Csepeli strandra. De akkor tehát...
4: voltam már a Csepeli strandon.
6: És? Jó?
4: Gatya, nem.
5: Jártam.
4: Figyelj,
6: Cseper, mit keresd?
5: Mert egy barátom ott lakott, és onnan mentünk a Csepeli strandra. Hát azért...
6: Na,
5: azért az Mória bánya. Azért az Mória bánya. Azért az Mordor, haver, Mordor, basszus. Azért ott bemész a vízbe, ott még te is pöttyösen jössz ki. Pedig aztán nem vagy érzékeny.
4: Azt mondom, hogy talán a Pesterzsébeti fürdő az, ami nagyon felültöttek, ilyen gyönyörű. De tényleg ránézze a képekre, gyönyörű. És a közönsége viszont egy kicsit másfajta. Amikor be voltunk a gyerekkel, a gyerek először látott letartóztatást. Nem túlzok.
5: Felfoghatatlan.
4: Pesterzsébet jódos fürdve ültünk, akkor egyszer csak megjelentek a rendőrök, kiszedtek egy faszit, földre készítették, megbilincsentek és elvitték. És mondta a lányonak, így viselkedik az, aki nem mos kezet vécézés után. Az így jár.
6: Azonnal.
4: És ott van az olyan hely, ahol ugye különböző kultúrák találkoznak, és vannak olyan emberek, akik utcai ruhában megérkeznek, lerúgják a cipőt a lábuk, és nem túlzok most. És beülnek teljes felszerelésben, tehát ruhában a vízbe. De... És ott ült két ember, vagy három, full, tehát ruhában.
5: Mondom,
4: a vízbe.
5: Csodát látsz. Tényleg csodát látsz.
4: És ehhez képest maga a strand, meg a szolgáltatás, meg az ember, akik ott, tehát nem túlzok, tehát szerintem Európa szintű gyönyörű szép az egész, aha. Jódos víz, az egész gyönyörű, és aztán megjön a felhasználó közösség, akik meg, hát a legvegyesebb emberek a világon.
5: De a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában,
6: élete
5: százhátyát leúszó 70-es bácsi, nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
6: Gyerekek, ő a napi mosgást csinálja.
5: Hát ő úszó a sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
6: Na egyébként ő a fecskés. Ő a fecskés.
5: Ő a fecskés, persze. Ő megúszta. Nagyon jó.
4: A másik, azt hiszem, az a Nyíregyi strandon volt, amikor elmentünk, van egy ilyen nagy medence, és akkor kiindult, ez tavaly volt, bent úsztunk a gyerekkel, tanítottam úszni a gyereket, és egyszer csak egy fickó, nem tudom, rágyújtott a medencében. Tehát állt tőlem másfél méter, és így szívta a cigit.
6: Hát ki jön innen most már, ugye?
4: És akkor néztem a 13 éves úszómentő, vízimentő fickóra, aki ott ült, és aki pont nem tudta arra nézni akkor éppen, mert nem szerette volna, hogy összecsukja őt ez az úriembert. Tehát ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
5: 8 méterre Pistike tőled pisiltetik a fánál, lehúzott fürdőnadrággal, mindenki...
6: Nem tudsz elmenni a budiig.
5: Igen, úgy csinál az anyukáim, mint a senki nem menné, hogy Pistike 4 méterre bogrodzottul éppen összehúzza a cserjét, ami ott van melletted. De ő csak gyerek, az gyerek pisi, az nem érdekes. Ilyen se semmi? Már rendesen bemennek a WC-be.
4: Nem hiszem, ki jön bárki a vízből pisiljen.
5: Egyébként ez jó. Egyébként ez jó. Minden a WC. Úgy ott a medence.
4: Ugye, tehát, hogyha csak egy ember megteszi ezt, szerintem az már önmagában meghozza.
5: Igen. Tehát... Szalasz írja, kedvem támadom ezt azt inni. De ez merő, ez le a kalapa, ezeket így bevállalva.
4: Ugye,
5: ezeket
4: én őszintén megmondom neked, hogy mindig élvezhető, és amúgy tök jó.
5: És nem csesztetnek? Nem jönnek oda? Nem mondják?
4: Szerintem fülülvában nem lehet megismerni engem.
6: Érzed?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Temetői törmelék került két Kecskeméti utca feltöltésébe, új játékokkal bővült az izsáki óvoda, elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Temetőből származó törmeléket találtak két Kecskeméti utca útfeltöltésében, írja a Vármegyei Lap. A Napkelet és a Vihar utcában augusztus 3-án végzett útkarbantartást a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ezt követően kerültek elő az oda nem illő darabok. A társaság közölte, hogy a köztemetőből származó törmeléket nem használják fel útfeltöltéshez. A mostani anyag feltehetően lakossági eredetű építési-bontási törmelékkel kerülhetett az utakba. A város üzemeltetés az eset miatt azonnali belső vizsgálatot rendelt el, az idegen anyagokat pedig már eltávolították. A társaság elnézést kér a lakosságtól, és jelezte, hogy az esetlegesen keletkezett károkat megtéríti. Több mint 3 millió forintból fejlesztették az izsáki AMK óvoda és bölcsöde játszó udvarát. A kisebb óvodások által használt udvarra egy többfunkciós játékelem, mérleghinták és különböző hinták kerültek, írja a Vármegyei Lap. A beruházás jelentős részét az izsáki ipartestület jótékonysági bájának bevételéből finanszírozták. A további költségeket pedig az intézmény saját költségvetéséből biztosította. A játékokat már telepítették, az engedélyezési folyamat lezárása után vehetik teljesen birtokba a gyerekek. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
1: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék, extra! Extra!
5: Na gyerekek, Japánba megyünk el egy kicsit.
6: Csapatépítő.
5: Csapatépítő, egyébként igen. De Japán az 3 hét. Most jöttél haza Maldívról, várjál. Hát Gyula! Gyula, világutazó lettél, érted?
6: Egy hétben is sok mindent bele lehetne zsúfolni.
5: Egy hét Japó? Az nem lenne rossz egyébként. Két nap utazás oda, két nap vissza.
7: Vissza maradt 3 nap.
5: Kettő napot kim vagy.
6: Letojom. Én azért a két
5: okay, napért. Oké, szép, irány a reptér.
6: Nagyon sok. Ez egy forgalmi dugó.
5: Nagyon szép, ez egy forgalmi dugó. Nagyon menjünk a reptérre. Hozz a zsűlt, hozz a zsűlt.
8: Itt vagyok a naptárral, már lapozok is. Már írom is, hova kell a besztó.
6: Én el tudok kérdezkedni a főnökömtől, hogyha gondolom.
5: Besztó gyerekek, a 2030-ig elhasználtuk az összes besztofot.
6: Lassan már csak monoszkópot tudunk kitenni.
5: Na jó, majd kiviszlek benneteket Japánba, vagy kimenjünk, és mostoha anyát bérelünk nektek. Jó. Mostoha anyát bérelnek a japánok. Ez megvan ez a sztori? Hát Yukoyo, így hívják.
7: Engem kezd érdekelni.
6: Mit csinál velem a mostoha?
5: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. De nem mondd, hogy nem akarsz Japánban élni. Hát nem érdekes ez a kultúra. A fiatal felmegy erre szakosodott weboldalra, kiválasztja a Yukoyót, magyarul fordítva az éred, de szép nő kategóriát, a házhoz látogatás opciót, 15 ezer és 35 ezer yen között van, ez 100 és 230 dollár, és amint átlépi a lakás küszöbét, bekapcsolja a szigorú, autoriter, mostoha anya üzemmódot. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban.
7: Beteg állatok.
5: Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
6: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
7: Hát mert
8: nem ott él, nem abban a városban él. Nem ott
5: na
8: él.
5: De várjál.
8: Mama.
7: Hát meg más azért a kettő, ugye?
5: Igen. Mit csinál a nő?
7: A különbséget.
5: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik. Amikor átöltözik, akkor azonnal bekapcsolja a szigorú autoriter mostani üzemmódot, leszígyja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát.
7: Nincs is folytatás?
5: Ha akarod, akkor van folytatás, na, de hogy nem feltétlenül ezért hívják. Jó, akkor jó, megyünk.
7: Akkor indulhatunk.
5: Leszígyja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostóhanyja gondoskodik.
6: Akkor ez egy kicsit ilyen, tudod, ilyen regresszióra építő. Átadom a kontrollt egy idősebb, egy erősebb nőnek, addig nekem nem kell felelősséget vállalnom, ő megmondja, hogy mit csináljak.
5: De van ebben szexualitás?
7: Van, hát, van. Ne viccelj már, persze, hogy van, hogy irányít egy érett, gyönyörű 35-40-es nő. Hát
5: ha opcionálisan akarja, megtörténik a dolog, ne, nem feltétlenül.
7: Nyilván senki nem akarja.
5: A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban. Érted? Tehát ez nem egyszerű eszkort szolgáltatás.
8: Pszichológus is.
5: A férfi a fejét az ölébe hajtja. Ő pedig vigasztaló szavakat mond, neki meghallgatja a stresszről, a nehéz munkáról és a magányról szóló panaszát.
6: Akkor ez ilyen tipik japán.
5: Ezek magányosak.
6: Egy kicsit figyelnek rám, egy órán keresztül valaki odapörköl nekem, megmondja, hogy mit csináljak, nem kell nekem döntéseket hoznom, ő megmondja, hogy én mit tegyek.
5: Így van.
6: Tehát kiadom a kontrollt a kezemből.
8: És még a lakás is rendben. És még így
5: van. A japán férfiak számára a leggyorsabb módja, hogy legálisan megszabaduljanak az elviselhetetlen stressztől, a társadalmi állansztól, megkapják a gondoskodást, amiben 25-30 éves korukban hiány szenvednek. Sokan még a ruhájukat sem tudják kimosni, amit nem tudják, hogy hogy kell. A társadalom azon elvárja tőlük, hogy sikeresek, erősek legyenek. Jönnek ezek az erős nők, és megcsináltatnak velük mindent, amit ők kibérelnek. Imádom őket.
6: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
5: Annyira jó arcok a japánok.
8: Én kasszálnék.
6: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
5: Ha vége egyszer a rádió műsorok, és te fél éven belül nem vagy Japán Barna. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
8: Juli, meg vagyunk.
6: Meg.
7: Nem, a Juli nem, mert ő összepakol helyet.
5: Nem, a Juli
7: alkalmatlan.
5: Egy nap erre után kiszórnak a castingról.
8: Kedves lenne, aranyos. Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
6: Én tudok nagyon cuki lenni, de tudok más is.
7: De hogy adjad már!
5: A fiatalabb japánokat megijeszti az azonos korú nőkkel való párkapcsolat. Képtelenek az ismerkedésre, az idősebb határozott nők viszont átlépnek bizonyos küszöböt, ami segít nekik, hogy oldják a gátlásokat. Mennyire rocsom van itt mindenki, gyerekek! Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
6: De hát egy csomó hír szól most arról, hogy a fiatalabb srácok egyre gyakrabban idősebb nők felé tendálnak.
5: Ez Japánban, ez is egy...
7: Csak egy nem ilyen kapcsolat van, érted? Itt egy ilyen uralkodói dolgot akar magának a csávó, egy irányítót. Tehát nem egy normális kapcsolatot akar esetleg egy idősebb nővel. Itt azt akarja, hogy őt egy kicsit fenekeljék el, tegyék rendbe, ő rossz gyerek akar volt lenni, rossz fiú
8: hát
7: akar lenni.
8: Én már látom magam, hogy összepakolunk, és megyünk a mosodába.
5: Nem tud kimosni, nem tud vassalni, nem tudja ellátni magát. Képtelen a szexualitással, korabelivel, és jön egy 40 éves nő, érted, és bepakoltatja vele a mosogatógépet, és kimossa a ruháit, és kicsit az ölébe hajtja a fejét.
6: De tegyétek a szívetek egy picit a
5: kezeteket. Igen?
6: Nincs ebben valami nagyon-nagyon kellemesen vonzó dolog, hogy tényleg odajön egy nő az asztalra csap, és egy órán keresztül ő diktál, és ő mondja meg. És neked abban az egy órában nem kell kemény férfinek
5: lenni. És 25 vagyok?
6: Aha. Egy ilyen jó kis 40-es. Nincs.
5: Megrendelem.
6: Na, ugye?
5: Persze.
8: Azért
5: nincs. Hát csak kipróbálom.
8: Azért fura, hogy erre vágynak, mert azért Japánban nagyon feszesen is, és ott úgy élnek, hogy mindig megmondják nekik a cégen belül is, hogy miért vágyik erre a magánéletébe is. Hogy megmondjam neki, hogy mi van a gatyájával.
5: De szerintem ez inkább a szülőhöz való kapcsolódás. Ez inkább egy anyahiány, egy figyelemhiány.
7: Meg igen. Van feloldozás a végén, mert a főnöködnek aztán nem tud ezeket elmondani.
8: Igen.
7: De ennek a nőnek, miután ő rendbe tett, kitarította a lakást, utána az ölébe hajtod a fejed, és elsírod a bánatot, hogy jaj, milyen rossz nekem.
5: Tehát ezek a fiatalok, igen, ezek valószínűleg ott tartanak, hogy nem tud mosni, főzni, vasalni, ül egy rohadt nagy kupiba, nem hogy egy nőért, egy párkapcsolatért, egy felelősségért vállaljon, felelősségért, még saját magát, az életét se tudja menedzselni. Nem, annyira el vannak veszve 25-30 éves. Egyébként azt mondják, hogy a japánok, hogy a legelszigeteltebb generáció ez.
8: Igen.
5: Szülők már nem figyelnek rájuk, ők még nem állják meg a helyüket, kapcsolatot képtelenek kialakítani, full magányban vannak, hatalmas kupiba ülnek egy örökölt lakás közepén, és finnyuk nincs, hogy mit csináljanak. És erre jön meg egy határozott 40-es nő, aki meg elpakoltat vele.
6: Igen, és egy órán keresztül megkapja még azt a figyelmet, meg megkapja azt a fajta regressziót, amiből neki hiánya van. Tehát ami még 15 évvel ezelőtt még megvolt, hogy anyu bejött és szétcsapott a szobádban, hogy nem tettél rendet. Ez neki hiánya, és akkor most megérkezik ez a nő, és újra szeretgetve érzi magát.
5: Igen. Miért nincs ilyen szolgáltatás Magyarországon, Anna?
6: Van,
7: azonnal. A szeretgetés része van.
5: Semmi szexualitás nincs benne. Megcsinálod oldal, mész, egy órát üvöltesz fel a helyre, akkor eljössz.
8: Egyébként
5: összetolja magát, rendet rak, elbőgi magát, kicsit a végén simogatod a fejét, igen. Hogy hívják a japán takarítőnőt? Júli. Na hagyjál békén.
6: És vajon van egy pont, amikor a kliens jelzi, hogy akkor innentől kezdve jöhet a babusgatás?
5: Hát gondolom, amikor az ölébe hajtja a fejét, akkor a nő kilép a szerepből, ha akarja a pasi, akkor van egy ilyen kis... De én nem gondolom, hogy szexualitás lenne, egy ilyen nyomorult bénázás. Persze. Hát 25 évesen ilyen szerencsétlen hülye, az hogy tud elkapni egy nőt sehogy? Hát ezeket megeszik reggelire. Hát ez nem egy férfi.
6: Hát de pont lehet, hogy ez benne az izgató, hogy megeszik őket reggelire. Érted? Tehát, hogy nem kell neki azt a feszességet, azt a magabiztosságot, azt a kontrollt hozni, amit egyébként a nap 24 órájában kell, hogy hozza, hanem ott átadja az irányítást a nőnek, és azt csinál vele, amit akar.
5: Igen, de azt mondják egyébként ezek az irodák, hogy 80%-ban nincs benne szexualitás, mert hogy nem igazán az kell nekik, vagy hanem hogy megmondja, igen, hogy irányítsa, meghallgass, hogy rendet rakasson vele, hogy meghallgassa, és hogy az ölébe hajolva kisírassa magát. Nem akarnak szexelni. Félnek ettől.
7: Most viszont egy remek hírünk van a számotokra, nagyon hallgató és fülbarát.
6: Na, olyan.
7: Az első hírünk, hát tudjátok, hogy a Guinness rekordok könyvébe egy csomó mindennel be lehet kerülni, gyakorlatilag úgy működik a dolog szerintem, hogy fogsz egy ilyen Guinness rekordok könyvét, szépen átlapozod, megnézed, és akkor kitalálod, hogy mi az, ami még nincs benne. Uh-huh. Optimális esetben bármilyen baromságot megcsinálhatsz, mert ezzel be fogsz kerülni a könyvbe.
6: Gyertyákat fogunk elszellenteni?
7: Azt szerintem az van.
6: Van.
7: Biztos vagyok benne, hogy a gyertya elpukizás az benne van a Guinness rekordok könyvébe távolságra.
6: Veszélyes sport.
7: Biztos vagyok benne, hogy nem tudom, James akár kicsoda Skóciában másfél méterrel tartja a Guinness rekordot.
6: Elfingott. Tehát, hogy már működik. Egy pár gyertyát.
7: És hát van egy apuka, aki kitalálta azt, egy ausztrál férfi és a lánya is, kitalálta azt, hogy ők is bele fognak majd kerülni a Guinness rekordok könyvébe, és ők semmi mást nem csináltak, mint elkezdték gyakorolni azt, hogy milyen hangosan tudják a now szót üvölteni.
6: Na de ez még nem került be a Guinness rekordok könyvébe, ki a leghangosabb.
7: Nincs benne, kérlek
9: szeretném
7: szépen.
9: Most szeretném jelölni erre a tesi tanáromat. A volt testtanáromat, jó, tehát Barta Dénest rehabilitáljuk most a nyugdíjas éveiből, és őt kérjük meg erre, hogy üvölcse azt, hogy now.
8: Nem lazán! Mi vagy te, ufó?
9: Na őt hozok vissza.
6: Akkor most ordibálunk?
7: Igen, most ordibálunk, de nem a mikrofonba bele, azért, mert meghűlnek a hallgatók, azt kicsit elhajtod majd magadtól. Laci beszerzett egy decibelmérő készüléket, és nagyon fontos, hogy elég kell üvölteni a nevedet. Akkor Gévai szaktanári, ezzel indítunk, ne hajolj közelebb. Ja, tessék!
8: Gévai szaktanári!
7: Gyerekek, meg vagyunk.
9: Ez egész egy perverz ilyen iskolai fantázia, nem? Hogy így emlékeztek még arra, amikor...
6: Mennyi?
7: 117.
6: Az biztos, hogy rekordnak hangzik?
7: 117. Hát a 122 a csávó, de nagyon jó.
6: Ott vagyok akkor, itt lihegek.
9: 117 és 122 csávó, tehát ötten maradt lejut.
6: Hallod?
9: Igen. Csomagoljuk be Julit, és most indulás.
6: Indulás Ausztráliába.
7: És gyakorlás nélkül. Na, hát akkor jöjjön a szaktanári megalkotója.
8: Fel lehet állni, vagy
7: persze, fel, nem, föl, fel, ahogy
6: akarsz.
7: Fekve. Tessé. Tehát Ráskó szaktanári.
8: Ráskó szaktanári!
7: 119.
9: Csak kettővel ugrottam meg azért.
7: Hát ne hülyéskedj.
9: Amúgy ebben még lett volna egy, hogyha megittem volna a kávémat, csak mondom.
10: Mi lesz ennyi a következő Guinness rekord? Valamit saját?
9: Azt mondják, hogy bocskor elejtette a kávés csészéjét.
10: Ezt még ő is hallotta.
7: Na várj, akkor megpróbálok egy női férfi különbség, oké? Na, tessék.
10: De várj. Tartsam?
7: Nem kell, hát ugyanannyira tartom, mint tőletek. Figyelj, én tudok egyszerre kiabálni és tartani. Amennyiben nem tudnék tízig megszólalni, akkor ti jöttök,
9: nem
7: jó?
9: Nem fogja befolyásolni a feltartott karod a hangerődet?
7: Nem. Jó, okay. Semmivel. Rákóczi! Szakszalári!
9: De ezt visszafogtad magad.
7: Nem, na most elmondanám neked, hogy nekem 134 decibelt ír. Ez biztos, 130, hogy egy szar,
9: ez
7: Laci.
9: Nem, ez nem működik. Ez nem.
7: Ha be akarunk lépni a Guinness rekorderek közé, akkor mit tudnánk mi kitalálni? Nekem volt egyszerre egy, itt írják a hallgatók.
10: Felállítottál valamit?
7: Többször is, de az nem Guinness rekord. Azt elég sokan tudják. 26 darab tojást tartottam egy kezemben. Egy kézbe ide elkezdett berakosgatni, megvan egyébként a izéje, megvan neki a
10: technikája.
7: Technikája, hogy tudod, és föl lehet pakolni. Tehát gyakorlatilag egy tojás piramist tartasz a végére a kezedbe.
9: Én össze tudok roppantani egy kőben, és doboztam ellenbe. Azt szeretném megkérdezni például, hogy ismertek olyan embert, amit az én Kovács Tamás barátom, aki azt tudja megcsinálni, hogy a nyelve alatt van mindenki, hogy egy nyálmirigye, és abból tud spriccelni nyálat.
7: Ne.
10: Olyan, mint a kobra, tehát, hogy így kinyitja a kobra száját, 11. és hogy kiköpi a nyálat a szájából.
7: És igen, hogy ő még nem volt nálunk vendég. Tehát, nem, hogy nem. Itt járt már mindenki, gyerekek, de a nyálmirigye köpő csávó nem volt itt.
10: De mi kell történjen előtte?
9: Hívjuk, hogy bejöjjön.
10: Citromnyalogatás?
9: Nem, magától tűnt.
7: Hogy mondd az ismerősödnek, hogy nincs egyedül.
9: Fejét? A konkurencia felütötte a fejét?
7: Nem, hogy a konkurenciák.
10: A nyálmirigyel spriccelők klubja.
7: Nagyon-nagyon sokan írtak.
10: De ez vajon akaratlagos? Tehát, hogy ezt te tudod?
9: Tud.
7: Nem áll, Gyula! De ez úgy van, hogy beszélgetsz valakivel, tehát mondjuk érettségiztél, és szembe köpted az érettségi elnököt, vagy szembe spriccelted. De mikor jön ki, Zsül? Ez mikor jön?
11: Általában akkor, mikor van egy alma, és akkor így megkívánod, és akkor...
7: És leköpöd.
11: És igen, van ilyen.
10: De ezt nem úgy hívjuk, mint hogy Pavlovi reflex, tehát hogy elindul rá.
11: Valószínű, hogy az. Tehát nem akarat, nem tudom irányítani, inkább úgy mondom.
10: Csak kicsit vele több anyálad, mint szokott. Olyankor.
11: Igen.
7: Na itt vannak ám még különleges emberek közöttünk. Na. Csoki és kóla kombóval olyan állagú nyálat hozok létre, hogy le tudom engedni a földig és visszaszívni. Szomszéd faluban az ismerős bácsi minden reggel megiszik egy kis kanál benzint. Érte, bocsánat, dízelt.
10: Nem
7: gondolom
10: mindegy,
7: fontos, hogy melyiket issza. Egy kis kanál dízelt, már vagy 20 éve. Az öregnek semmi baja, 98 éves lesz idén. A faterom festő és arra büszke, hogy a 4-es létrával lemegy tök részegen, a ház előtt a 8 lépcsőből álló lejáraton a kapuig. Erre nagyon büszke. Egyszer fogadott, és lement a kocsmáig is. Írja büszkén Zsoca.
10: Én amikor gyerek voltam, akkor például két ilyen produkció volt, amit minden ilyen nagyobb társaságban be kellett mutatni. Az egyik az a ülőtartás. Apám kitolt ülőtartásba, tehát, hogy amikor mint a légtornászok, így felhúzod a lábadat, és akkor így tartod magad, apám kinyomott így a feje fölé, ez volt az egyik, a másik pedig a hashullámoztatás. Az nektek meg volt gyerekkorotokban?
7: De egy kicsit időzzünk el ezen a ülve kitartáson. Tehát érkezik valaki hozzátok, megvan a pillanat, és apád, Juli!
10: Apu egy kicsit megalakult, és akkor olyankor így elfeküdt az ágyra, én pedig szolgálatkészen így felugrottam, és akkor feltoltam magam ülőtartásba, és akkor mindenki tapsolt. Ez azért volt jobb, mert zongorázni utáltam, azt anyám erőltette mindig, hogy akkor egy kis
9: de mi volt, amit a régi ilyen magyar filmben mindig ilyenkor kiabáltak, amikor valaki megcsinált egy produkciót?
10: Hop-hop!
9: Nem azt kell csinálni.
10: Produkció!
7: Juliék egy kész színházi előadást zajlottak, és utána még zongorázni is kell?
10: Szörnyen kellemetlen volt, mert volt egy pont, ahol anyu átvette az irányítást, és akkor igen, le kellett ülni zongorázni, az kevésbé ment, mint az ülőtartás.
7: Juli, 5 éve ezt mutatott karácsonykor.
10: Volt egy ilyen egyórás sessionünk az ülőtartástól, a hashullámoztatáson keresztül átjutottunk a zongora leckéig. Az a baj, hogy az öcsémnek soha nem volt semmilyen produkciója, úgyhogy ő sose fért oda ehhez a történetekbe. Basszus, annyira kellemetlen
7: volt. De várj, és a hashullámoztatást azt a fater csinálta részegen
10: szintén? Nem, azt én csináltam.
7: Azt is te?
10: Azt én, mondom egy.
7: De te voltál hülye a családban, nem arra, hogy bocsánat. Tehát,
10: hogy velem lehetett haknizni, ha már nagyon beült a buli.
9: Elfőtt az unikum. Juli!
7: Juli, hullámoztasd egy kicsit.
9: Szarakoslasd egy kicsit
10: a közönséget. Neked semmilyen magánszámod nem volt?
9: Gyerekkoromban? Hát az eltűnést gyakoroltam. Nagyon szóval, amikor ilyen közönséget hozzák, akkor az abban nagyon jó volt, a verős. Nem, de nálunk az édesapám 2 darab alkoholos üdítő elfogyasztása után maga volt a magánszám. Oda már nem fért oda senki.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Új fesztivál tarolja le a tőzserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín, tőzserdő, pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
14: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
15: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió 1 Top 50. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gól.

Itt a Rádió Egy Gong, 10 óra múlt 7 perccel. Csodálatos nyári szombat délelőtt áll előttünk, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és mindenhol a környéken. Na meg az online hallgatóinknál, akik a rádióegygong.hu oldalon hallgatnak bennünket. A mikrofon mögül Kormos Zsolt köszönti a hétvégi pihenőket és a munkában lévőket. Augusztus 15-e szombat van. Nagy Boldogasszony ünnepe, Szűz Mária mennybevitelének vagy elszenderedésének napja. Szent István király halálának évfordulója. Ez a nap Magyarországon egészen 1948-ig munkaszüneti nap volt. A véletlen folytán ma is az. Nem mellesleg ma van a légierő, haderő nem és a repülők napja is. A névnaposaink ma a Máriák. Boldog névnapot kívánunk nekik! Ez az egyik legelterjedtebb női név a világon, ami a héber Miriam névből ered, és a nyelvészek szerint azt jelenti vágyott, repeső gyermek vagy tengercsepje. Úgyhogy minden Máriának tengernyi örömet és vidám szombatot kívánunk. Másrésztről viszont ma ünnepli a születésnapját a magyar diszkózene királynője Szűcs Judit, az ezerarcú hollywoodi színészrendező Ben Affleck és az Oscar-díjas színésznő Jennifer Lawrence is. Nekik is küldünk egy óriási pacsit, és boldog születésnapot kívánunk mindenkinek, akit illet. Pörög tovább a nyerő nyár akciónk, de ezen a hétvégén a Facebook oldalunkon játszunk. Nézzétek meg a legfrissebb fotónkat a Rádió 1 Facebook oldalán, írjátok meg kommentben, melyik kecskeméti épületet vagy annak részletét látjátok a képen, és nyerjetek egy vagány Rádió 1 Gong ajándékcsomagot. Nem sokára érkeznek a netpercek, a digitális hagyaték és a fontos felhőfiókok öröklésének témájával. Ne menjetek messzire, már is indul egyik kedvenc igazi mai slágerünk, Sáusz és a Walk With Me.

0: 4:11 után 1 perccel a Rádió 1 Gong net percei következnek. Szombaton délelőtt, amikor a családi fotókat és emlékeket nézegetjük a telefonunkon, ritkán gondolunk bele, mi történik a felhőben tárolt adatainkkal és fiókjainkkal az idő múlásával. A szakértők szerint a digitális életünkről is érdemes időben gondoskodni. Ritkán beszélünk róla, de a digitális életünknek is van hagyatéka. Fiókok, fotók, dokumentumok, felhőben tárolt emlékek és előfizetések maradhatnak utánunk. Ha senki sem tudja, hogyan férhet hozzájuk, a család nagyon nehéz helyzetbe kerülhet. Egyes szolgáltatások már adnak erre hivatalos megoldást. Az Apple például lehetővé teszi hagyatéki kontakt megadását, aki haláleset után megfelelő igazolással hozzáférhet bizonyos adatokhoz. Más rendszereknél is létezhet inaktív fiók kezelése, vagy örökösöknek szóló beállítás. Ez persze nem azt jelenti, hogy jelszavakat kell papírra írni és bárkinek odaadni. Inkább arról van szó, hogy legyen átgondolt terv. Ki tudja, hol vannak a fontos fiókok, milyen szolgáltatások futnak, és kinek kell majd intézkednie. Egy jelszókezelő vészhelyzeti hozzáférése is segíthet. A téma kényelmetlen, de nagyon gyakorlati. Ugyanúgy érdemes foglalkozni vele, mint a biztosítással vagy a hivatalos iratok rendben tartásával. Ha van családi fotótár, vállalkozói e-mail vagy fontos felhőmappa, beszéljük át, mi történjen velük. A digitális emlékek is értékek, amelyeket jó előre rendezni. Nem kell mindent egyszerre megoldani. Első lépésnek elég összeírni a legfontosabb fiókokat és kijelölni egy megbízható családtagot. A lista legyen zárt helyen, de a család tudja, hogy vészhelyzetben kihez fordulhat érte. Így később nem a találgatás marad az egyetlen út. Ezek voltak a net percek, a tanulság a következő, rendezzük a dolgainkat a digitális térben is, hogy az értékek és emlékek mindig biztonságban legyenek. A hasznos tippek után nem sokára vidámabb témával jövünk, érkezik a háromnapos időjárási körkép. A folytatásban Lato és Lukala hívja fel a figyelmet a mai nyertes szelvények kitöltésére. Következik a Lottery.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu

0: A műsort a Red Homebau kézházai támogatják. www.redhomebau.hu.
1: 3:11 lesz. Nézzük, mit tartogat számunkra a hétvégi időjárás. Ma is folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő komoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. Kora reggel még 19 fokig frissült a levegő, de napközben visszatér a kánikula, 35 fok körüli csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak késő délután jelenhetnek meg nyugaton felhők, csapadék holnap sem lesz. Élénk erős déli szél mellett a 19 fokos hajnal után 34 fokig melegszik a levegő. Hétfőn megnövekszik a felhőzet és délután egy érkező hidegfront hatására nyugaton már zápor és zivatar is kialakulhat, megerősödő északnyugati széllel és 35 fokos hőséggel. A meteorológusok megfigyelése szerint a hirtelen kánikulában az emberi szív percenként átlagosan 10-15-tel többet ver,

hogy hűtse a testet. Tehát ma egy kicsit mindenki edz, még a napozó ágyon is. Igyatok ma is sok vizet, és amíg megérkeznek a legfrissebb útinformációk, néhány igazi mai sláger következik. Már is indul Valmar és a Színvak.

fél 11 után 8 perccel kanyarodjunk rá a legfrissebb sporthírekre itt a Rádió 1 Gongon. Izgalmas meccsekkel indult a hétvége a focipályákon, Párizsban pedig záporoztak az egyéni csúcsok a medencében. A Vasas nyerte az újoncok csatáját a labdarúgó NB1 negyedik fordulójának nyitó meccsén. Az angyalföldiek Csóka Dániel 97. percben szerzett drámai góljával 2-1-re nyertek a Kispest Honvéd otthonában. Ezzel a sikerrel pedig átmenetileg át is vették a vezetést a tabellán. Meglepő döntetlennel kezdte a szereplést a török élvonalbeli labdarúgó bajnokságban a Galatasaray. A címvédő isztambuli gárda odahaza játszott 2-2-es döntetlent az újonc Korum ellen. A találkozón a magyar válogatott Sallai Roland jobb hátvédként végig a pályán volt. Mindeközben a vizes Európa-bajnokság pénteki versenynapján Márton Richárd és Kós Hubert is óriási egyéni csúccsal jutott be a döntőbe 200 méter pillangón. Ricsi a második, Hubert a negyedik legjobb idővel kvalifikálta magát. Senánszki Petra címvédőként sajnos mindössze 400-addal lemaradt a női 50 gyors fináléjáról. A tegnapi nap egyetlen magyar döntőse a mindössze 17 éves Jackal Vivian volt, aki elképesztő teljesítménnyel saját eddigi legjobbját csaknem 10 másodperccel megjavítva a negyedik helyen csapott célba 1500 méter gyorsan. Ezek voltak a sporthírek, rövidesen megnézzük, mi a helyzet a környékbeli utakon, és már indul kedvenc igazi mai slágerünk, Cyril és a Stumbling In.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 11 óra lesz 11 perc múlva. Nézzük, hol kell lezárásokra és karbantartásokra számítani. Az M5-ös autópályán a főváros felé Inárcs és Ócsa között délelőtt sövényt vágnak a belső sáv elkerítésével, délután pedig Újhartyánnál halad a mozgó terelés. Lajos Mizsely és Kecskemét között új terelést építenek ki Röszke felé. Budapest felé műszaki átjárókat bontanak a belső sáv lezárásával. Kecskemétnél a 88-as és a 87-es kilométer között a leálló sávot kerített el hídfelújítás miatt. Kunszállásnál a szalagkorlát cseréje miatt mindkét oldalon a belső sávban lezárva. Vezessetek óvatosan a munkaterületeknél, figyeljetek a sárga táblákra és a sebességkorlátozásokra. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, az útinformációk után pedig már is érkezik egy rémisztően jó, igazi mai sláger, Tame Impala és a Dracula.

Itt a Rádió 1 Gong, nem sokára 11 óra. Rövidesen nyílik a legfrissebb programkatalógus. Elmondjuk, hol tartanak japán napot, és hová érdemes a hétvégén vinni a gyerekeket. Ne felejtsetek el kommentet nyomni a Rádió 1 Facebook oldalán, mert a helyesen kommentelők között a nap végén kisorsoljuk napi nyereménycsomagunkat. A következő órában folytatódik a slágerözön. Igazi mai slágerrel indulunk. Jön Lady Gaga és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
6: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
5: Ezt azonnal le kell foglalni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
5: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatás és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló kecskeméti családok. Sáskajárás miatt kritikus a helyzet Bács-Kiskunban. Folytatódik a nyári meleg idő. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Idén is beiskolázási támogatással segíti a rászoruló családokat Kecskemét önkormányzata. A hozzájárulás összege gyermekenként 13 ezer forint, és nem csak iskolások, hanem óvodások után is igényelhető, írja a hiros.hu. Az elmúlt években évente mintegy 550 gyermek részesült a támogatásban, idén eddig 200 gyermek kérelmét bírálták el kedvezően. Két szülő esetén az egyfőre jutó jövedelem felső határa 85.500, egy szülős családoknál 105.450 forint. A kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség, akár elektronikusan, akár személyesen a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal Rákóczi úti ügyfélszolgálatán. Kritikussá vált a sáska helyzet Bács-Kiskun vármegyében, ahol a kártevők tömeges elszaporodása már komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági területekre és a házi kertekre is, írja a vármegyei lap. A problémát az elmúlt évek meleg, aszályos időjárása is súlyosbította, amely kedvező feltételeket teremtett több hazai sáskafaj szaporodásához. A rovarok a kiszáradó rétekről és legelőkről a szántóföldekre, gyümölcsösökbe és más ültetvényekre vándorolhatnak, ahol jelentős károkat okozhatnak. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a védekezés érdekében 6 növényvédőszer használatára adott szükséghelyzeti engedélyt, ezek közül 2 kiskertekben is alkalmazható. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználása alatt próbálnak szerződést kötni.
11: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is lágerme.

A rádió egy gongot halljátok, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Egy órával ezelőtt elkövettem a klasszikus nyári hibát. Forrón próbáltam meginni a kávémat a teraszon, miközben a nap már úgy sütött, mintha déli 12 óra lenne. Két korty után feladtam, beledobtam 3 jégkockát a bögrébe és rájöttem, hogy a szombat délelőttöknek pontosan ez a titka. Nem kell túl gondolni, csak át kell állni nyári üzemmódra. 9 perccel múlt 11 óra, Kormos Zsolt vagyok, és garantálom, hogy ebben az órában sem hagyjuk leülni a hangulatot. Néhány perc múlva átfésüljük a környék legizgalmasabb szombati programjait, megnézzük, hol találtok japán életfilozófiát, tárogató zenét, vagy éppen mese délutánt Kecskeméten és a környező településeken. Közben pedig ne feledjétek el, nézzétek meg a legfrissebb épületfotónkat a Rádió 1 Facebook oldalán, és tippeljetek kommentben a nyereménycsomagért. Pörgessük fel ezt a mai délelőttöt egy igazi mai slágerrel. Következik Ben Sassari és az It Feels So Good.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 10:30 lesz 10 perc múlva. Nézzük, milyen szuper rendezvények várnak ránk a hétvégén. A Nemzetközi Kerámia Stúdió ma a Csendkertjei című kiállításhoz kapcsolódóan japán napot tart. Az egésznapos rendezvényen előadások, bemutatók, workshopok és különleges kulturális élmények kínálnak betekintést a japán életfilozófia világába. Meseolvasással és kreatív alkotó munkával várja ma délután 3 órakor a Katona József könyvtár a kisgyermekes család 5 éves kortól. Délután 4 órakor tárogató zenés délutánra hívják a közönséget a Cifra Palotába, ahol Szabó Sándor tárogató művész ad ünnepi koncertet. Ha pedig az autóban ülve hallgattok minket és a gépek szerelmesei vagytok, a hetényegyházi traktorversenyen a Kalmár tanyán már javában tartanak a családi programok és bemutatók. A kínálat tehát bőséges, érdemes útra kelni, a programok után pedig nem sokára jön a frissült időjárási helyzet. Kép. Megyünk tovább, jön Kato és a Turn the Lights Up!

Itt a Rádió egy gong, 11:01. Ma továbbra is napos, száraz idő vár ránk, élénk déli széllel és 35 fokos csúcsértékkel. Holnap csontszáraz, napsütéses strandidő jön, 34 fokos meleggel. Hétfőn megnövekszik a felhőzet és délután a Dunántúlon záporok, zivatarok törhetnek ki, 35 fokos hőség mellett. Érdekes, hogy a napsütésben a növények levelei nem csak oxigén termelnek, hanem parányi vízmolekulákat is elpárologtatnak, amivel egyetlen nagyobb lombos fa naponta akár 400 liter vizet is a levegőbe juttat. Ezért van mindig mérhetően 3-4 fokkal hűvösebb egy árnyas parkban. Ennyit az időjárásról, következik Ed Sheeran igazi mai slágere, az Azizam.

3:42 előtt 3 perccel egy gyors helyzetjelentés következik a volán mögött ülőknek. Dolgoznak az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa közelében. A 32-es és a 30-as kilométer között mozgó tereléssel egy sávot lezártak. A munkavégzés mögött több kilométeres a torlódás. Aki teheti, inkább válassza az 5-ös főutat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon félpályás útépítés van. Kecskemét határában a Kerekegyháza Izsák csomópontnál pedig torlódásokra kell készülni. Az 51-es főúton Taksonynál sárga terelőtáblák segítik a haladást. Baján a Szent Antal utcában útszűkület van. Ne feledjétek, hogy a tűző napsütésben a szélvédő mögött elhelyezett telefonnavigáció akár 10 perc alatt túlmelegedhet és kikapcsolhat. Inkább tegyétek a klímaszellőző nyílása elé a tartót, és hangosítsátok fel a rádiót. Igazi mai sláger következik, Alex Kenji és a Bambole.

a rádió egy gongot halljátok, nem sokára megszólalnak a harangok, ami azt jelzi, hogy jön az ebédidő. Mielőtt azonban ez bekövetkezne, következzen egy pontosan ideillő történet. Amikor Picasso már világhírű és kőgazdag festő volt, szinte egyetlen fillért sem költött készpénzben az éttermekben, meg a boltokban. Amikor megkapta a számlát, elővette a csekkfüzetét, és firkált a csekk hátuljára egy apró, 10 másodperces skiccet vagy firkát, majd aláírta. A pincérek és az étterem tulajdonosok soha nem váltották be a csekket a bankban, mert maga a csekk a hátoldalán lévő eredeti Picasso firkával 10-szer többet ért a műkincspiacon, mint az éttermi számla. Picasso így lényegében ingyen evett élete végéig. Ezt hívják úgy, hogy a saját nevedből csinálsz valutát. A Rádió egy gongon nem firkálunk csekkekre, de a következő órában a legértékesebb igazi mai slágereket halljátok majd a Daily Mixben. Ezen kívül hozzuk a nyár legmenőbb 2 perces fagyasztott kávé jégkockás espresso tonic trükkjét, és várjuk majd a ti kedvenc kánikulai frissítőiteket is. A Daily Mixet Ray Dalton és a Blood Runnin

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen,
5: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Hozd saját táskádat a Jizzhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jizz, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkre ment az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, is akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
11: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
10: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Az új KRESZ visszaszoríthatja a kecskeméti illegális gyorsulási versenyeket. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskeméten is megoldást hozhat az illegális utcai gyorsulási versenyekre a készülő új KRESZ, amelynek egyes szabályairól jelenleg a lakosság véleményét is kikéri, írja a Vármegyei Lap. A kormány közlekedési kérdőívét már több mint 200 ezeren töltötték ki, a felvetések között pedig szerepel a visszaeső gyorshajtók szigorúbb büntetése és a járművek ideiglenes kivonása a forgalomból. Füredi András kecskeméti közlekedési szakember szerint ezekre a városban is szükség lenne, különösen a kiskörúton rendszeresen tapasztalható éjszakai autós és motoros száguldozás miatt. A kérdőív az átlagsebességmérés bevezetésére is kitér, amelyet a szakember például a kecskeméti 445-ös elkerülő úton is alkalmazhatónak tartana. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Katymár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Katymári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására. Jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Hosszú hétvége közeleg, ünnepi hosszú hétvége ráadásul, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
14: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni. Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
13: Folytatódik a nagy részt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A délies szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 30 és 36 fok között alakul. Holnap is többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben általában 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Nagy szeretettel köszöntöm a Rádió 1 Gong Daily Mixének minden hallgatóját, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten hozzánk csatlakozókat, akik a radio1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Gondolom, ti is ismeritek azt az érzést, amikor szombat délben kiléptek a klímás szobából, vagy kiszálltok az autóból, és a forróság konkrétan falat képez előttetek. Néhány perccel ezelőtt pontosan ezt éreztem az udvaron. Valahonnan éreztem a faszenes grill illatát, és azon gondolkodtam, hogy 35 fokban kinek van energiája a tűz felett állni, amikor a testünk egyetlen dolgot kíván, jéghideg frissítést. Kormos Zsolt vagyok, egészen 2 óráig pörgetjük majd a legforróbb igazi mai slágereket. Nagyjából 10 perc múlva pedig hozzuk a gasztrovilág legújabb őrületét. Megmutatjuk, hogyan készíthettek otthon 2 perc alatt olyan jeges espresso tonikot kávé jégkockákkal, mint a legmenőbb kávézókban. Írjátok meg a ti kedvenc kánikulai italotokat, és küldjétek el SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Közben ne feledjétek el kommentelni a Rádió 1 Facebook oldalán az épületfotót. A helyesen kommentelők között ma is kisorsoljuk napi nyeremény csomagunkat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, akik már végeztek az ebéddel, dőljenek hátra, a Daily Mix első órája Lana Del Rey-jel indul. Következik a Summertime Sadness.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Ilyenkor ebédidőben, amikor a hőségben senki sem akar forró kávét inni, de a délutáni tompaság ellen kell valami gyors dopping, a gasztrovilágban berobbant az idei nyár legmenőbb hűsítő kávé trükkje. A kánikula legújabb kedvence a dupla espresszó jégkocka. Ennek a lényege, hogy a reggelről megmaradt vagy frissen lefőzött fekete kávét nem hagyják árválkodni a pulton, hanem szilikon jégkocka tartóba öntik és lefagyasztják. Amikor ebéd után kell a frissítés, 2-3 kávé jégkockát bedobnak egy pohárba, felöntik jéghideg tonikkal és egy picit citromlével. Ahogy a kávékockák lassan elolvadnak, nem hígítják fel vízzel az italt, mint a sima jég, hanem folyamatosan adják ki a krémes, pezsgő kávéízt. 2 perc munka és olyan ízek, mint a legmenőbb kézműves kávézóban. A kérdésem az, ti milyen kávés vagy teás frissítőre esküsztök a kánikulában? Írjátok meg SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Közben pedig ne felejtjétek el kommentelni a Rádió 1 Facebook oldalán az épület fotót, mert a helyesen kommentelők között ma is kisorsolunk egy exkluzív napi nyereménycsomagot. Ezek után pedig mi más is következhetne, mint Fastball és a Good Life.

Pontosan 12:30 van. A Rádió 1 Gong déli mixében egy gyors pillantást vetünk az időjárási kilátásokra. Ma 35 fok körüli forróságra készülhettek, száraz idővel. Holnap zavartalan napsütés vár ránk 34 fokos csúccsal. Hétfőn megnövekszik a felhőzet, és délután

Dunántúlon elszórt záporok és zivatarok hűthetik a levegőt megerősödő északnyugati széllel. Tudtátok, hogy a hideg ivóvíz nem csak a szomjunkat oltja, hanem a szervezetünk energiát is használ fel a felmelegítésre. Egy pohár hideg víz elfogyasztása akár 10-15 kalóriát is eléget, ebből pedig az is kiderül, hogy a hidratálás konkrétan alakformáló. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a Daily Mix, David Getta és Bibi Rexa közös felvételével folytatódik. Ez a Szép

0: A Rádió egy gongon déli útra való következik a volán mögött ülőknek. Dolgoznak az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Ócsa közelében. A 32-es és a 30-as kilométer között mozgó tereléssel egy sávot lezártak. A munkavégzés mögött több kilométeres a torlódás. Aki teheti, inkább válassza az 5-ös főutat. Az ellenkező irányban az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki az M0-ás és Inárcs között. Távolabb, Kecskemét térségében a főváros felé munkavégzés miatt 2-3 kilométeren torlódik a forgalom. A 85-ös kilométer környékén egy sávot lezártak. Aki teheti, szintén válassza ezen a szakaszon is az 5-ös főutat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong. Ne feledjétek, hogy a melegben lassulnak a reflexek. Tartsatok nagyobb követési távolságot a szűkített sávokban. Az útinfó után egy igazi mai slágerrel folytatjuk a száguldást. Következik Why Don't We és a Fallin.
1: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: A Daily Mix első felvonása a végéhez ért a Rádió 1 gongon, és jött néhány üzenet SMS-ben és Viberen. Péter Kecskemétről írja, hogy ő a mentás cold brew-ra esküszik. Ez pedig a legfinomabb hideg kávé, amit még főzni sem kell. Utána néztem a technológiának, és el is mondom nektek. A durvára darált kávébabot össze kell keverni hideg vízzel, betenni egy napra a hűtőbe, majd filteren keresztül leszűrni. Ennyi, készen van a cold brew. Klára pedig Csongrádról azt írta, hogy már fagyasztja is a kávét a délutáni vendégeknek. Rövid reklám és a hírek után folytatjuk a Daily Mix második órájával, és hozunk egy vicces, állatos kánikula trükköt. Kiderül, mi az a splooting, és miért fekszik minden házi kedvenc elterülve a csempén. A következő órát Hypaton indítja, jön az Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
5: Temetői törmelék került két kecskeméti utca feltöltésébe, új játékokkal bővült az izsáki óvoda, elkezdte kiküldeni az adószámlakivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Temetőből származó törmeléket találtak két kecskeméti utca útfeltöltésében, írja a Vármegyei Lap. A Napkelet és a Vihar utcában augusztus 3-án végzett útkarbantartást a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ezt követően kerültek elő az oda nem illő darabok. A társaság közölte, hogy a köztemetőből származó törmeléket nem használják fel útfeltöltéshez. A mostani anyag feltehetően lakossági eredetű építési-bontási törmelékkel kerülhetett az utakba. A város üzemeltetés az eset miatt azonnali belső vizsgálatot rendelt el, az idegen anyagokat pedig már eltávolították. A társaság elnézést kér a lakosságtól, és jelezte, hogy az esetlegesen keletkezett károkat megtéríti. Több mint 3 millió forintból fejlesztették az izsáki AMK óvoda és bölcsöde játszó udvarát. A kisebb óvodások által használt udvarra egy több funkciós játékelem, mérleghinták és különböző hinták kerültek, írja a Vármegyei Lap. A beruházás jelentős részét az izsáki ipartestület jótékonysági bájának bevételéből finanszírozták. A további költségeket pedig az intézmény saját költségvetéséből biztosította. A játékokat már telepítették, az engedélyezési folyamat lezárása után vehetik teljesen birtokba a gyerekek. Elkezdte kiküldeni az adószámlakivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
6: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
5: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

0: heart.
1: Sziasztok! Ez a Rádió Egy Gong Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Na meg az interneten, a rádióegygong.hu oldalon. Tegnap benéztem az egyik kollégám irodájába, és a kutyája konkrétan úgy feküdt a hideg járólapon, mint egy kinyújtott szőnyeg. Mind a négy lába négy felé állt. Először megijedtem, de aztán eszembe jutott, hogy a saját macskám is pontosan ezt csinálta otthon a konyhakövön, minden egyes alkalommal, amikor 30 fok fölé kúszott a hőmérő. 10 perccel járunk egy óra után, ez a Daily Mix második felvonása. Néhány perc múlva elmesélem nektek, miért csinálják ezt a négylábúak. A tudomány még nevet is adott ennek a póznak. Közben pedig ne feledjétek a Rádió 1 Facebook oldalán futó épületfotós játékunkat sem. Kommenteljetek és nyerjetek egy exkluzív ajándékcsomagot. A folytatásban pedig pörögjenek az igazi mai slágerek. Következik Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

Vannak olyanok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, akik a Daily Mixet a kedvenc házi állatuk társaságában élvezik. Elmondom nektek, miért hűsítik magukat az állatok terpeszfekvéssel. Amikor a 35 fokos kánikulában benézünk a lakásba, vagy kinézünk a kertbe, és azt látjuk, hogy a kutyánk vagy a macskánk furcsa, hasonfekvő pózban, teljesen kinyújtott hátsó lábakkal terül el a járólapon, sokan megijednek. Pedig az állatvilágban ez a leghatékonyabb hűtési stratégia. Ezt a módszert a biológusok angolul splutingnak, azaz terpeszfekvésnek hívják. A négylábúak hasán és combjának belső felén a legvékonyabb a szőr, így amikor a hasukat teljesen rányomják a hűvös csempére, vagy az árnyékos földre, a testük azonnal leadja a felgyülemlett hőt. A módszer annyira zseniális és népszerű, hogy a héten még a New York-i Central Park mókusairól is bejárta a netet egy fotósorozat, ahogy a fák árnyékában hasonfekve kinyújtott végtagokkal splutingolnak a fűben. A ti kedvencetek is ilyen mókás pózban vészeli át a kánikulát a csempén. Fotózzátok le, és küldjétek el nekünk Viberen. Amúgy lehet, hogy ezt a splutingot este kipróbálom otthon. Holnap beszámolok a tapasztalataimról. Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig itt van Teddy Swims és a The Door.

A Daily Mix második órájának feléhez érve összegezzük a hétvégi időjárási kilátásokat. A mai napot 35 fok körüli kánikula kíséri végig, és holnap is zavartalan napsütés lesz, 34 fokos csúccsal. Hétfőn megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon záporok és zivatarok hűthetik vissza a levegőt, élénk északnyugati széllel. Ennyi volt az időjárás, a folytatásban nem sokára jönnek az útinfók, és már itt is van David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió egy gong kora délutáni közlekedési körképe következik. Az M5-ösön Lajos Mizse és Kecskemét között, valamint Kunszállásnál a belső sávok lezárása miatt lassabb a haladás. Újhartyán térségében a főváros felé mozgó sövényvágó gépek mögött kell lassítani. Az M44-es úton Kunszentmártonnál mindkét irányban lezárták a külső sávot. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között félpályás útépítés, Kecskemét nyugati határában pedig az új körforgalom építése miatt torlódik a forgalom. A nagy melegben a magas hőmérséklet hatására az autópályák aszfaltja akár 65 Celsius fokra is felforrósodhat. Ezért használják a profi sofőrök a belső sáv helyett a jobb oldalit, mert a haladó kamionok által keltett széláramlat egy kicsit hűti az aszfaltot. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra is egymásra. Egy igazi mai slágerrel száguldunk tovább. Következik Kamrád és az I Believe.

0: rádió egy Gong szombati déli mixe a végéhez ért. Zoli nagykőrösről küldött egy képet a francia buldogjáról, aki konkrétan a hűtő előtt elterül vesz, plutingol a csempén. Óriási forma, köszi a fotót, a pörgés nem áll meg, érkezik Vízizalán és a mozaik, 3 órakor pedig újra találkozunk. Addig is tartsátok a tempót, a következő órát igazi mai sláger indítja. Bibi Rexa, Faithless és a New Religion.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Felvettek az egyetemre.
5: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
4: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
6: A Thrive Banknál az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
8: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
10: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásár tart Kecskeméten a Mészög Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig, vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
11: Új fesztivál tarolja le a Tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
12: Iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló kecskeméti családok. Sáskajárás miatt kritikus a helyzet Bács-Kiskunban. Folytatódik a nyári meleg idő. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Idén is beiskolázási támogatással segíti a rászoruló családokat Kecskemét önkormányzata. A hozzájárulás összege gyermekenként 13 000 forint, és nem csak iskolások, hanem óvodások után is igényelhető, írja a hiros.hu. Az elmúlt években évente mintegy 550 gyermek részesült a támogatásban, idén eddig 200 gyermek kérelmét bírálták el kedvezően. Két szülő esetén az egyfőre jutó jövedelem felső határa 85.500, egy szülős családoknál 105.450 forint. A kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség, akár elektronikusan, akár személyesen a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal Rákóczi úti ügyfélszolgálatán. Kritikussá vált a sáska helyzet Bács-Kiskunvár megyében, ahol a kártevők tömeges elszaporodása már komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági területekre és a házi kertekre is, írja a Vármegyei Lap. A problémát az elmúlt évek meleg, aszályos időjárása is súlyosbította, amely kedvező feltételeket teremtett több hazai sáskafaj szaporodásához. A rovarok a kiszáradó rétekről és legelőkről a szántóföldekre, gyümölcsösökbe és más ültetvényekre vándorolhatnak, ahol jelentős károkat okozhatnak. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a védekezés érdekében 6 növényvédőszer használatára adott szükséghelyzeti engedélyt, ezek közül 2 kiskertekben is alkalmazható. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
13: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi köröknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználása alatt próbálnak szerződést kötni.
12: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
2: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
14: Ez a Rádió egy gongol, csak igazi mai sláger megy, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét. Ebben a pillanatban 2026. augusztus 15-e szombat van, 14 óra múlt 3 perccel. Én Víz Zalán vagyok, és a mai műsorunkban szó lesz arról, hogy van egy fajta kettősség, ugye azt szokták mondani, és ez így is van rendjén, hogy felhevült testtel senki se ugorjon a hideg medencébe, hideg tóba, na de szaunázás után javasolt a jeges fürdőzés. Mi az ellent, mi az igazság, utána járunk majd egy kardiológus szakorvos segítségével, ahogyan Tanács László címzetes rendőrőrnaggyal is beszélgetni fogunk itt rákanyarodván az utolsó periódusára a nyárnak, mik a tapasztalatok, milyen fontos dolgokra lehet felhívni a figyelmet, hogy senki se essen áldozatul, rendőri szempontból rendőri tanácsokkal érkezünk, tehát nem sokára, tartsatok velünk!

0: Itt vagyunk benne a nyár közepében, és észrevettem egy kicsi ellentmondást, lehet, hogy a kedves hallgatóknak is megfordult már a fejében az, hogy ugye felhevült testtel nem ajánlott vízbe ugrani, ezt mindenki tudja, ugyanakkor a szauna utáni jeges fürdőzés az valamiért bevett szokás, ebben egy kis ellentmondást vélek felfedezni, hogy nem lehet felhevült testtel a hideg vízbe ugrani, szauna után viszont lehet jeges fürdőzni. Mindjárt helyre tesszük ezt a témát, méghozzá dr. Szatmári Ákos, a Kecskeméti Járomi Medikál kardiológus szakorvosának segítségével. Üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Üdvözöllek én is, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Akkor kezdjük is ezzel a alapfelvetésemmel, hogy mielőtt az ellentmondást felvetnénk, előtte csak a fellevült testtel való vízbeugrásról beszélgessünk. Ez tényleg veszélyes tud lenni?
1: Természetesen, és nem is javaslom senkinek. Nyilván van, aki ezt csinálja, nyilván van, aki régóta csinálja, nyilván valaki most akarja elkezdeni. Nincs két egyforma ember, és az emberi test alapvetően nem erre van kitalálva. Úgyhogy pár alap dolgot átbeszélnénk, hogy mi is történik ilyenkor. Nem árulok zsákba macskát, természetesen, az elmondom előre, hogy a veszélye, akár életveszélye az nagyon nagy. Ezért nem javaslom senkinek. Alapvetően ilyenkor, és most igazából mindegy, hogy szaunából megyünk egy jeges vízzel teli hordóba, vagy a 40 fokos külső hőmérsékleten felhevült testtel beleugrunk a 20-valahány fokos medencébe, ami ehhez képest hidegnek minősül, vagy akár a még hidegebbe. Mind a kettő egy, pontosabban kettő reakciót indít be, amelyek egymással ellentétesek, és nem fogom tudni megmondani, és senki nem fogja tudni megmondani előre, tekintve, hogy minden ember más és más, hogy melyik fog győzni. Egyik se hasznos reakció a számunkra, azt elmondhatom előre. Ugye ilyenkor egy óriási hideg sok éri a testünket, két reakciót indít be. Az egyik egy szimpatikus reakció, egy felpörgető, küzd vagy menekülj reakciót beindító esemény, a másik pedig ennek, ettől teljesen független, egy paraszimpatikus nyugtató. A szimpatikus reakciónak, tehát ami egy akár nagyon nagy adrenalin terheléssel járó reakció, hirtelen a mellénkvesénk rengeteg adrenalin borít be a vérbe, ami légzésünket, keringésünket akár nagyon gyorsan fölpörgeti, hogy a küzd vagy menekülj reakciónak megfeleljünk. A másik pedig a nyugtató impulzusok hirtelen, akár hirtelen beindulása, ami a feltételezzük, hogy víz alá merülünk ilyenkor, az oxigén és a hőmegtartást hivatott elősegíteni. Aztán természetesen, hogy melyik fog győzni, és melyik milyen mértékben fog érvényesülni bennünk, azt teljesen lottó nem lehet előre megmondani. Ez lehet másodpercek, lehet percek, lehet több 10 perc. Ugye mindenki más testbe született, más genetikai állománnyal rendelkezünk, ezt nem tudjuk megváltoztatni. Nyilván ilyen-olyan mértékben, részben a genetikai állománytól függően tudunk adaptálódni egyes szélsőséges környezeti viszonyokhoz, hiszen emberek élnek a nagyon hideg égövön, emberek élnek a nagyon meleg égövön, száraz időben, párás időben, stb. Nyilván azok a népcsoportok, akik régen ott élnek, azok ahhoz adaptálódtak genetikailag. Említhetnénk itt az Ázsiában, ugye több országban is híresek a mélytengeri búvárok, értem ez alatt a szabadtüdős merüléseket, akik akár több percig simán nagyon nagy mélységekre, nagyon nagy hidrosztatikus nyomás alá lemennek, mégsem szenvednek károsodást, nekik más a genetikai állományuk, és gyermekkoruktól fogva nyilván erre nevelik őket, tehát mi nem ilyenek vagyunk. Magyarországon nem divat a mélytengeri búvárkodás, tekintve, hogy olyan nagyon nagy mélyvízünk sincs. Meg kell különböztessünk, nem mindegy, hogy a hirtelen vízbeugrás közben az arcunk, a fejünk is elmerül a vízben, tehát a légzéstől megfosztott állapotba kerülünk, vagy csak nyakig merülünk a vízbe. Nyilván, ha nyakig merülünk a vízbe, ott gyakorlatilag csak a küzd vagy menekülj reakció aktiválódik, de mivel az is hatalmas adrenalin bedobással jár, ami a szívverésszám felgyorsulásával és az erek összehúzódásával jár, tekintve, hogy egy ilyen nagyon felpörgetett, gyakorlatilag harcra vagy menekülésre kész állapotba hozza a szervezetet. Megemelkedő vérnyomás, akár extrém mértékben, megemelkedő szívfrekvencia, és akkor itt nem mindegy, hogy honnan indulunk. Egy egészséges testről, egy fiatalról, vagy egy idősről, egy sportosról, vagy egy netán nem mondjuk úgy nem karbantartott, esetleg élvezeti szerekkel terhelt keringésről vagy tüdőről van szó, más és más lesz a reakció rá.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket dr. Szatmári Ákossal, kardiológussal.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk kecskeméti kardiológus szakorvos, dr. Szatmári Ákos, és arról beszélgetünk, hogy ugye ellentétet féltem felfedezni abban, hogy felhevült testtel nem szabad hideg vízbe ugrani, ezt mindenki tudja, hogyha mondjuk nyaral, strandol, viszont ugye az gyakori, hogy szaunázás után az emberek alapvetően rögtön a jeges fürdőbe mennek, fürdővízbe mennek, ugye itt Ákos részletezi nekünk, hogy mit is okozunk az ilyen cselekedettel, felhevült testtel való hideg vízbe menetellel. Ugye ilyenkor hevesebben kezd el verni a szívünk, ha jól gondolom, már itt indulnak a problémák?
2: Az emelkedő szívfrekvencia természetesen önmagában nem gond, még akkor se, ha hirtelen megemelkedik, hiszen mindannyian néztünk már mondjuk egy jó akciófilmet, ahol hirtelen történt az esemény, és utána nagy melegségérzet lett rajtunk úrrá. Vérnyomás pulzus felmegy. Ugyanezt történik itt is, csak nem mindegy mondjuk, hogy annak a szívnek jó-e a vérellátása, vagy nem. Netán koszorúérben mészlerakódások, érszűkületek, netán egy-két benugult mellékág van, ami nem tesz lehetővé olyan mértékű véráramlást, ezáltal oxigénforrást, esetleg tápanyagforrást a szívnek, ami ott is akkor kell neki. Ezt általában mellkasi panasz nehéz légzés formájában érezzük meg. Illetve felpörög a légzés, tekintve, hogy több oxigént akarunk fölvenni, hiszen az izmainkat, a szívünket a küzdvegy menekű reakció révén több oxigénnel akarjuk ellátni, és tápanyaggal természetesen. Hideg vízben kétféle kimenete is lehet a légzés gyorsulásnak. Az egyik a gaspoló légzés, ami egy nem hatékony és igazából nem is feltétlen gyors légzés. A másik meg a hiperventiláció, ami ugyan nagyon gyors légvételekkel jár, de megint csak nem hatékony oxigén felvételi forma. Aztán szív tekintetében, hogyha egy egészséges szívről beszélünk, ott se feltétlenül azt mondom, hogy oké, ez csak egy hatalmas adrenalinlöket, és nem fog semmi történni, hanem attól függően, hogy esetleg rejtett ingervezetőköteg, föl nem ismert ingervezetőkötegek, pillanatnyi hidráltsági, tápláltsági, kimerültségi állapotok is, esetleg élvezeti szerek túlzásba vitele, ha áll a háttérben, akkor lehet olyan mértékű az a hirtelen frekvencia gyorsulás a szívben, magyarul nagyon sokkal gyorsabban kezd el verni a szívünk, és egyúttal párhuzamosan erősebben is húzódik össze, hogy ahhoz a rendelkezésre álló oxigén mennyiség nem elég, esetleg ionzavar van még a háttérben egy tegnap esti buli után, vagy egy 36 fokokban egy jelentős kiszáradás után, hogy ott és akkor bekövetkezik egy szívelégtelenség, bekövetkezik egy akár szívinfarktus. Ezek természetesen potenciálisan életveszélyes dolgok, és nem biztos, hogy odaér a mentő a következő 15 vagy 20 percben, és nem biztos, hogy van, aki kihúzzon minket a jeges vízből, vagy netán valamennyire hozzáértő újraélesztést kezdjen. Itt természetesen ugye az 5 perc, ami rendelkezésünkre áll egy ilyen szívmegállás után, vagy légzés leállás után, amíg a vérben lévő maradék oxigén biztosítani képes, főleg az agy, esetleg egyéb szerveknek az oxigén igényét, az nagyon rövid idő, az 5 perc, nem biztos, hogy addig kiír a mentő. Vagy ha valaki elkezd számunkra egy mesterséges lélegeztetést. Úgyhogy magyarul nem mindegy, hogy honnan indulunk. Ha eleve egy beteg szív van a háttérben, ami esetleg nem pumpál olyan jól, már infarktuson átesett, rossz a vérellátása, ilyen-olyan koszorú vér problémák miatt, netán egyéb társbetegségek vannak a háttérben, netán egy fertőzéses állapot áll fent, elsősorban légúti fertőzésekre gondolok, de beszélhetnénk gyomorbérrendszeri fertőzésekről, ami jelentős folyadék és ionvesztéssel jár, akár egyéb fertőzésekről, akkor eleve rosszabb pozícióból indulunk, illetve légzés tekintetében is, amit említettem, hogy az ilyenkor kialakuló gyorsabb légzés, azok általában nem hatékonyak, és nem biztosítanak elég oxigént az egész keringés számára. Oxigén nélkül a létfontosságú szerveink, meg egyéb szerveink nem működnek. Körülbelül ez volt az adrenalin reakciónak a lényege, következménye. Még annyit teszek hozzá egy megjegyzésképpen, hogy az ilyen küzd vagy menekű reakciókhoz nagyon fontos a vázizomzatunk, ami relatíve nagy tömegű rajtunk, testtömegünk jelentős részét, akár egy negyedét, vagy akár többet képezi. és ezek is természetesen oxigénnel és tápanyaggal, cukorral működnek. Aztán, hogy ez a rosszabb légzés ugye eleve nem biztosít elég oxigén neki, illetve a hideg vízben az enzimatikus folyamatok lassulása lévén maga a vázizom összehúzódás is sokkal rosszabb lesz, tehát nem fogunk tudni akkora erőt kifejteni, vagyis ha menekülni akarunk a jeges hordóból vagy a hideg vízből, jó, nem az első pár másodpercben természetesen, de ez is rosszabb lesz. Mondjuk, ha mit tudom én, hideg tengerbe vagy olyan medencébe ugrunk, aminek messze van a partja.
1: Ez is nagyon fontos, hogyha kifejezetten mondjuk arra gondolunk, hogy valaki belekerült valamilyen úton, módon, akár felhevült testtel a hideg vízbe, hogy lehet, hogy elkezd pánikolni, és lehet, hogy ez a legnagyobb probléma, amivel bajt okoz ugye önkéntelenül a saját szervezetének.
2: Fontos, hogy mennyire pánikolunk be egy ilyen jeges vízbe érkezés után. Nyilván, aki már csinált ilyet, vagy nem rendszeresen csinál ilyet, az valamennyire adaptálódott, hozzá van szokva, de senki ne tekintsen szintén példaként a másikra, hogy ő már 15-ször beleugrott, és semmi baja, majd akkor neki se lesz, mert körülbelül hasonlóan néz neki. Nem, nincs két egyforma ember. Nem biztos, hogy neki is 15-ször sikerülni fog. Nyilván, ha pánik indul, az megint csak felpörgetett légzés, adrenalin reakció, küzd vagy menekül reakció, de viszont a jeges vízben az izmok már nem fognak olyan jól működni, akár pár másodperc, akár 10-20-30 másodperc után kezdődhet olyan mértékű kihűlés, ami a vázizomzat működés lassulásához vezet. Tehát magyarul nem fog az illető tudni kiúszni a partra vagy a medence szélére. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
2: Folytatjuk műsorunkat továbbra is dr. Szatmári Ákossal, a kecskeméti járomi medikál kardiológus szakorvosával beszélgetünk. Megbeszéltük már, hogy nem feltétlen javasolt, sőt semennyire sem felhevült testtel a hideg vízbe ugrani, még akkor sem, hogy a szaunából jöttünk és úgy megyünk bele a jeges vízbe. Ugye beszéltünk az okokról, de az nagyon fontos, hogy minden szervezet más és más, úgyhogy mindenkinek saját magát érdemes a legjobban kitapasztalnia, de alapvetően ez nem egy javasolt cselekedet. Arról is beszéljünk itt a nyári hőhullámok kapcsán, hogy hogyan terhelheti meg leginkább a szívet a kánikula, illetve kiknek milyen javaslatot tudnál így tenni, hogy így a nyári időszakban szív- és érrendszeri betegek hogyan és miként figyeljenek magukra.
3: Szintén borzasztó egyszerű a válasz, mert mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy az alapoktól kezdünk. Nem betegségeket akarunk gyógyítani, meg nem a súlyos, komoly dolgokkal kezdünk először, hanem mindig az alapoktól. Ilyen nagyon egyszerűen azt szoktam mondani mindenkinek, hogy egyél, igyál, aludjál,

0: jelentő mennyiséget. Ilyenkor, amikor 36 fok van, még azt is szoktam mondani, lehet, hogy meg akar kövezni valaki érte, de nyugodtan lehet sósan táplálkozni a fokozott izzadás miatt. Nem is biztos, hogy látjuk a folyadékvesztésünket. Jó, nyilván 36 fokban igen, mert folyik rólunk a víz, az a látható vízvesztés. Mínusz 10 fokban is párologtatunk, nyilván sokkal kevésbé, és ugyanúgy az izzadság összetétele ugye a vízen kívül, nátrium-kálium vesztés elsősorban. Magnézium-kálcium is van benne kisebb mértékben, de emiatt most őrült magnézium-kálcium fogyasztást nem kell kezdeni. Nátrium-kálium alapvetően a könnyű vegyes étrendben benne van, beviszünk eleget vele. Így áll a második, tehát a napi megfelelő folyadékbevitel, megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Alapból egy átlagos felnőttnek 2 litert szoktam mondani, hogy az a nagyon minimum. Jó, sokkal jobban örülök, ez 3 liter körül van. Ez most nyilván nem azt jelenti, hogy egyszerre ígyunk meg 1,5 liter vizet, majd 3 órával később megint 1,5 litert egyszerre, szó sincs róla. Vegyesen, amit szeretünk, elsősorban vízből, sima csapvízből készített bármilyen italt. Fontos az, hogy ne erőltessük a dolgot, ha egy korty esik jól, akkor egyszerre egy kortyot, majd 10 perc múlva iszunk megint egy kortyot. Vegyesen, tehát hol egy üdítőt, egy szörpöt, egy gyümölcslevet, egy limonádét, vagy csak tiszta vizet, ki mit szeret. Ezt mindenkire rábízom, teját, egyebet, stb. Gyümölcsök víztartalma természetesen nagyon számít ilyenkor. Alvás ugye a következő, hogy mennyire vagyunk kimerültek, mennyire vagyunk kipihentek. Nyilván kimerült állapotban ne akarjuk 36 fokba kemény fizikai munkát végezni, vagy fokozott izzadással járó munkát végezni, nagyon meleg helyen dolgozni, minimum 8 óra alvás legyen. A 4 meg a 6 az nem elég természetesen. Illetve a mozgás, amely alatt én most nem természetesen nem rendszeres sporttevékenységet értek, a minimum követelmény, ami úgy tényleg mindenkinek szükséges, a karbantartáshoz, nem csak a szívrendszeri karbantartáshoz, hanem a mozgásszerveink egyebek karbantartásához, az egyszerű 20 perces séta, a megszakítás nélküli, kicsit tempósabb 20 perces séta. Aztán nyilván ez lehet természetesen kerékpározás is, lehet úszás is, alapvetően ugye ezek az alapkardió sportok, nem kell futni természetesen, nem kell semmi komolyat csinálni, egyszerű 20 perces séta, ami egy alapkondíciót ad izmaiknak, szívrendszerünknek, tüdőnknek, stb.
1: De ez naponta.
0: Így van. Heti egy pihenőnapot azért lehet tartani, és a másik, amit szoktam mondani az ilyen nagyon melegekre, egyik régi tanárom nagyon belém verte, hogy sóvíz, cukor mindig legyen benned. Bármelyik nincs, tüneteid, panaszaid lesznek, teljesítő képességed meg rapidan esni fog. Ezt elég könnyen meg tudjuk állapítani, hogy melyikre van szükségünk. Sósra vagyok éhes, édesre vagyok éhes, esetleg szomjas vagyok. Tehát enni, inni, aludni, mozogni, és sóvíz, cukor mindig legyen benned. Nyilván ilyenkor a folyadék bevitel, 30 fok fölötti hőmérsékletnél, meleg munkahelyen való munkavégzésnél, az nem 2, hanem 3 liter minimum. Ha szomjasak vagyunk, ígyunk, mert a szomjasak vagyunk, az azt jelenti, hogy testvíz százalékunknak közel 1%-át elvesztettük. Ki mennyit mond? 50-60-70%-a a testünknek víz, és ezt folyamatosan veszítjük. Ugye a fő folyadékvesztési útunk, már beszéltük, a bőrön keresztüli párologtatás és a kilégzés, ezt hívjuk láthatatlan vízvesztésnek, ilyen 30 fok fölött, amikor izzadunk, az már nyilván látható. Tehát ilyen nagy melegben minimum 3 literes folyadékbevitel, nem egyszerre, 24 óra alatt, amiben nyilván a levesek, gyümölcsök víztartalma ugyanúgy beleszámít.
1: Én azt gondolom, hogy ezen tanácsokat mindenki saját egészsége érdekében betarthatja, és be kell, hogy tartsa. Nagyon szépen köszönöm a szakmai gondolatokat, és mindenféle tanácsot így a nyári szünetre való tekintettel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindenről beszéltél.
0: Nagyon szívesen, bármikor. Köszönöm a meghívást.
1: Dr. Szatmári Ákossal beszélgettünk, tehát a Kecskeméti Járomi Medikál kardiológus szakorvosával az elmúlt percekben.

0: Itt van velünk a stúdióban Tanács László, címzetes rendőrről, Nagyabács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a fő előadója. Üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Üdvözöllek, szervusz.
0: És hamarosan eljön a nyár vége. De augusztus közepéhez érkezünk, de nyugodtan mondhatjuk, hogy az augusztus 20-a miatt, amely ugye egy csütörtöki napra esik, ha valaki, és ez bizonyára sokan megtették, az előtte lévő 3 napot kivették szabadságnak, én is tudom, hogy ezt nagyon sokan megteszik, akkor itt egy egészen hosszú szabadidő még vár azért nagyon sok emberre. És emiatt arra gondoltunk, hogy beszélgessünk még egy kicsit a strandok biztonságáról, mert egy utolsó nagy hullám, ami a nyaralást illeti, még beindulhat, tehát itt a következő hetekben, ami még hátra van a nyári szünetben. Mi a tapasztalat a rendőrség részéről, mennyire biztonságosak, mennyire voltak biztonságosak itt ezen a nyáron a strandok itt Kecskeméten, Kecskemét környékén?
1: Visszatekintve az idei szezonra, azért itt is általánosan elmondható, hogy kevesebben látogatták a fürdőhelyeket, tehát akár a szabadstrandokat is kevesebben látogatták, és a fürdőkben is kevesebben voltak jelen a korábbi évekhez képest. Úgyhogy nem tudok beszámolni olyan bűncselekményről, ami különösebben érdekes lehetne, szerencsére, hiszen ez azt jelzi, hogy a tudatosság az emberekben azért megvan, és valószínűleg meghallgatták, meg tudják azokat a szabályokat, amikkel meg lehet előzni a strand lopásokat. Mire gondolok egyébként, mik az, amik azért most is előfordultak, de kis számban. Itt, hogyha valaki elmegy a kecskeméti strandra, én megkérdeztem itt is a pénztárosokat, hogy egyébként mennyire van biztonságban az én értékem, tehát hogyha én kirakom a terülközőt és szépen ráhajtom a pénztárcámra, mennyire van biztonságban. Nyilván én nem tennék ilyet, de egyébként azt mondták, hogy papucs lopáson kívül nem jellemző egyébként a lopás, tehát itt is Kecskeméten is biztonságosnak mondható a strand. Kecskeméten most már évek óta jelen van a Strand Police program, amiben az iskolaőrök mellett egyébként ők csoportvezetőként vesznek részt, diákokat vonunk be, akik az 50 órás közösségi szolgálatot tudják le azzal, hogy itt a strandokon és a strandok környékén járőrözést folytatnak, ami egyébként nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és hát több szem többet lát alapon, ez a legjobb bűnmegelőzés. Nyilván az ő jelenlétük is már itt Kecskeméten visszatartó tényező a tolvajoknak. Itt ugye említettem a papucslopás, de ami általános egyébként, az inkább nem is a lopás, tehát így a vármegye fürdőhelyein inkább ez az elhagyjuk az értékeinket. Tehát elmegyünk büfézni, elmegyünk az autót, nyitva hagyjuk véletlenül, tehát vagy értéket hagyunk az autóba, és amiatt törik fel az autót, tehát ezek a bűncselekmények jellemzők inkább a part közelbe, vagy hát a strandok környékén és a strandokon, de egyéb olyan kiemelt bűncselekményről nem tudok beszámolni.
0: Ugye talán tavaly volt az nagyon emlékezetes, amikor, ha jól emlékszem, Soltvadkerten nem csak egy, hanem több autót is elloptak.
1: Így van, erre én is emlékszem, tehát benne hagyták az indító kulcsot az áldozatok az autóban, nyitott állapotban ott hagyták az autót, és hát a tolvajok mentek vele pár kört, és azt hiszem, hogy összetört állapotban került vissza az autó.
0: Tálcán kínálták ugye az emberek, vagyis akik ott áldozatok voltak az autójukat. Sajnos nem ért véget jól ez a történet. Erre tehát nagyon oda kell figyelni. A lopásgátló törölköző az nem megfelelő. Csak még egy gondolat erre, hogy az értékeinket, ha muszáj bevinni, mondjuk a telefonunkat, pénzt a strandra, ékszereket, hová tegyük? Ne a törölköző alá.
1: Így van, alapvetően hát a legtöbb strandon, tehát ha nem a szabad strandokba gondolkodunk, akkor a legtöbb strandon és fürdőhelyen van hát egyrészt öltöző szekrény, vagy külön széfet is lehet bérelni. Itt egyébként országos szinten érdemes gondolkodni, hiszen itt mi Bács megyeiek megyünk az országba máshova is fürdőzni, tehát érdemes mindenhol tájékozódni, hogy milyen lehetőségek vannak az értékeink tárolására, de azt alapvetően minden, tehát általánosan kijelenthető, hogy értékekre, tehát nyaklánc, értékes óra, nagy mennyiségű készpénz. Tehát ezt már ne is vigyük a strandoláshoz, ezt hagyjuk otthon. A következő dolog az, hogy az autóba még el tudjuk rejteni, ha véletlenül magunkkal vittünk ilyen tárgyakat, dolgokat. Nyilván erre is törekedjünk, amikor kivesszük az autóból a stranduláshoz szükséges dolgokat, hogy úgy rejtsük el az értékeket, hogy mások ezt ne lássák, mert szintén a parkolókban is előfordulhat az, hogy a tolvajuk kifejezetten azt lesik, hogy miket pakolnak el az emberek az autóba. Jó, tehát ha mindenképpen volt nálunk, akkor az autó csomagtartójába, tehát ne látható helyre rakjuk el az értékeinket. Amit meg beviszünk a strandra, az ugye általában értékben ugye az indítókulcs, pénztárca, bankkártya, meg a mobiltelefon. A mobiltelefonoknál mindenféleképpen, tehát valami képernyővédő, most már ugye új lenyomattal tudjuk zárni, nyitni a képernyőt, tehát hogy ezek legyenek rajta a mobiltelefonon, és ugye ezzel a biztonságot is növeljük, de hál' Istennek az évek múltával a mobiltelefon lopás is egyre kevesebb, azt gondolom, pont ezeknek a biztonsági fejlesztéseknek köszönhetően, amivel igazából a tolvaj nem tudja azonnal használatba venni a telefont. És az indító kulcs szerintem a másik legfontosabb, tehát hogyha ha tehetjük, akkor értékmegőrzőbe, ha nem, akkor úgy fürdőzzünk, hogy valaki mindig rálásson az értékeinkre, ha megkérjük esetleg a szomszédban lévő családot, hogy közösen figyeljünk egymás értékeire, akkor ez is egy jó megoldás lehet.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket. Do good,

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Tanács László címzetes rendőrről, Nagyabács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának fő előadója. Augusztus feléhez érkeztünk, még van egy kicsi a nyári szünetből, talán egy-két diáknak lehet, hogy összeugrik a gyomra, hogyha ezt mondom, nem sokára itt az iskola, viszont még idő van strandolni, és itt a strandolásról beszélgettünk már, hogy hogyan tudjuk ezt biztonságosan megtenni. És azt is nagyon fontos megemlíteni, hogyha esetleg találunk valamilyen értéket, mert az is elhangzott, hogy nem feltétlen lopás sok történnek, hanem feledékenységből is előfordulhat az, hogy mondjuk a pénztárcánk nincs meg, tehát nem feltétlenül ellopták, hanem mondjuk mi hagytuk el. Hogyha ilyen talált tárgyat találunk, akkor mi a teendő? Ugye mondtad, hogy nagyon sokszor mennek be a rendőrségre mondjuk elhagyott okmánnyal, de mi a helyes magatartás ilyenkor?
2: Így van, tehát tudni kell, hogy most már évek óta, hogyha valaki bejön a Kecskeméti rendőrkapitányság épületébe, akkor fegyveres biztonsági őrök fog látni a portán, tehát a portán szolgálatot nem rendőrök fogják ellátni, hanem fegyveres biztonsági őrök. Tehát ők nem hivatásos rendőrök, ők nem fognak intézkedni az ügyünkbe, őtőlük lehet felvilágosítást, eligazítást kérni. Tehát, hogyha bemegyünk a rendőrségre, akkor az első vonalon velük fogunk találkozni. Én most, mielőtt elindultam ide a stúdióba, megkérdeztem őket, hogy mi a leggyakrabban előforduló eset, amikkel ők találkoznak, tehát azon kívül, hogy bemegy az ember és feljelentést szeretne tenni, azon kívül milyen problémákkal fordulnak oda a lakosok hozzájuk. És hát ugye elmondták, hogy nagyon gyakran okmányokat szeretnének leadni, vagy találtárgyakat, mert hogy én is egyébként megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogyha én találok mondjuk egy személyigazolványt, akkor hova adhatom le? És a mesterséges intelligencia válasza alapján is egyébként a rendőrséget és a kormányhivatalt javasolta, tehát az internet ezt javasolta, de a kollégáim ott a rendőrségen a fegyveres biztonsági őrök mindig a kormányhivatalt fogják javasolni. Ennek praktikus oka van, hiszen a kormányhivatal állítja ki ezeket az okmányokat, és gyakorlatilag így, hogy összefussanak a szálak, az a legjobb, és az okmánypótlás miatt is az a legjobb, hogyha ugye utána bemegy oda az ügyfél, és szeretne egy új okmányt csinálni, de ott megtalálják a leadott okmányt, akkor ugye tájékoztatni fogják, hogy megvan az okmány, ne csináltasson új okmányt, tehát nyilván ennek praktikus előnyei is vannak. Illetve ehhez kapcsolódik egy tipikusan nyári bűncselekmény, amikor is külföldről hazajönnek az autósok, és a hatóságoknál bejelentik, hogy ellopták a jogosítványukat. Ezt a kormányhivatalnál szokták bejelenteni, és több alkalommal, tehát már most több olyan bűncselekményben is, tehát bűncselekményt észleltünk, amely során kiderült, hogy ezeket az okmányokat nem elvesztette a tulaj, hanem valamilyen közlekedési bűncselekmény miatt külföldön a külföldi rendőrök elvették a magyar állampolgártól, tehát ilyen lehet a gyorshajtás nyilván, vagy balesetokozás, vagy ami miatt itt is az azonnali bevonásra kerülhet sor, és ugye azért, hogy ismét tudjanak legálisan autót vezetni, ezért ők azt a legendát adják elő itt a magyar hatóságoknak, hogy elvesztették a jósítványt. Ez mindig kiderül, tehát hogy az a legrosszabb ebben, hogy ez mindig kiderül, hiszen ezek a külföldi államok mindig megküldik ezeket az elvett jogosítványokat a magyar államnak, tehát gyakorlatilag ezek visszakerülnek a kormányhivatalba, amit már mondtam is, hogy odaadják le az okmányokat, és amikor bemegy az ügyfél, hogy ő csináltatni szeretne egy új jogosítványt, mert elvesztette, akkor ugye ott van a hivatalos irat, hogy rendőri eljárásba a külföldi hatóság elvette ezt a jogosítványt, és ezért ő nem jogosult egyébként jogosítvány kiadására. És ebből ugye gyakorlatilag félrevezetik a hatóságot, és ebből ugye így büntető eljárás fog minden esetben keletkezni.
1: Nem csak okmányok, hanem például rendszám is könnyen elveszhet.
2: Vagy el is lophatják.
1: Vagy el is lophatják, azzal kapcsolatban mi a teendő, vagy ott mi a tapasztalat?
2: Hát sajnos láttunk több olyan bűncselekményt is, amiben ilyen lopott rendszámot használtak föl, tehát benzinkúton tankoltak, és gyakorlatilag hamis rendszámot raktak föl az autóra. Nyilván ez kétféle bűncselekményt is azonnal megvalósít. Egyedi azonosítójel meghamisítását, illetve hát magát a benzinkútról, ahogy eltávozik, és nem egyenlíti ki az összeget. Tehát egyrészt lehet a lopás oka ez, hogy ilyen cselekményre használják. Nyilván itt a térfigyelő kamerák elterjedése miatt nem sok értelme van ezeknek az elkövetéseknek, hiszen a lebukás az szinte 100%-os. Úgyhogy senkinek nem javaslom ezt a fajta megoldást, de sokan nyilván közlekedés során el is veszíthetik a rendszámot. Látjuk, hogy a dísztárcsa is sokszor lerepül egy kanyarba az autóról, meg hát ezek a műanyag keretbe rögzített rendszámtáblák sem bírják mindig. Ha a személyautó rendszámtábláját vesztette el, akkor javasoljuk, hogy a legközelebb kormányablakba jelentsék be az elvesztést, és ilyenkor személyigazolványt, lakcímkártyát és a jármű forgalmi engedélyét kell magunkkal vinni, és ami nagyon fontos még, hogy a megmaradt másik rendszámtáblát be kell mutatnunk, és akkor ez alapján fogják legyártani a pót rendszámot.
1: A nyári szünetből, vagy nyári időszakból még van egy kicsi hátra, hogyha tényleg sokan vannak azok, akik az augusztus 20-a miatt jövő héten már szabadságon vannak, nekik nagyon jó nyaralást, a legfontosabb szabályokat, hogy hogyan lehet biztonsággal strandolni, azt elmondtuk, mit kell tenni a talált tárgyakkal, talált okmányokkal, vagy elveszett okmányokkal. Azt is itt megbeszéltük az elmúlt percekben, ezt nagyon szépen köszönöm Tanács László címzetes rendőrőrnagynak, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a fő előadójával beszélgettünk, tehát köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. Mozaikkal legközelebb majd holnap jelentkezem, ugyanígy 14 és 15 óra között tartsatok velünk akkor is, illetve hogyha tehetitek, akkor a folytatásban is rádiózatok velünk. Én viszont most búcsúzom, Víz Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: Annyi jó zene van, de csak a rádió egy játssza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong.
2: Me gusta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtóvadászatából. További izgalmakért szök be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Az új KRESZ visszaszoríthatja a kecskeméti illegális gyorsulási versenyeket. Itatóhelyekkel segítik a vadakat a bácskai szárazságban. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kecskeméten is megoldást hozhat az illegális utcai gyorsulási versenyekre a készülő új KRESZ, amelynek egyes szabályairól jelenleg a lakosság véleményét is kikérik, írja a Vármegyei Lap. A kormány közlekedési kérdőívét már több mint 200 000-en töltötték ki, a felvetések között pedig szerepel a visszaeső gyorshajtók szigorúbb büntetése és a járművek ideiglenes kivonása a forgalomból. Füredi András kecskeméti közlekedési szakember szerint ezekre a városban is szükség lenne, különösen a kiskörúton rendszeresen tapasztalható éjszakai autós és motoros száguldozás miatt. A kérdőív az átlagsebességmérés bevezetésére is kitér, amelyet a szakember például a kecskeméti 445-ös elkerülő úton is alkalmazhatónak tartana. Mesterséges itatóhelyek kialakításával segítik a vadállományt a tartós szárazság miatt Kacsmár térségében, olvasható a Vármegyei Lapban. Az elmúlt hetek hőssége következtében több természetes vízlelőhely kiszáradt, ezért egy helyi mezőgazdasági vállalkozó kezdeményezésére vízzel kezdték feltölteni a föld utakon kialakult mélyedéseket és nyomvájukat. A kezdeményezés eredményét már vadak és madarak nyomai is jelzik az új vízlelőhelyek környékén. A Kacsmári Vadásztársaság évek óta kiemelt figyelmet fordít az állatok itatására. Jelenleg 25 helyszínen gondoskodnak a víz folyamatos pótlásáról. Hosszú hétvége közeleg, ünnepi hosszú hétvége ráadásul, de a betegellátás nem állhat le. A hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
8: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
7: Folytatódik a nagy részt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti, keleti ország részben képződhet. A délies szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet a térségben napközben 30 és 36 fok között alakul. Holnap is többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben általában 33 és 38 fok között alakul.
0: We'll be right back.
9: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermely.

A Rádió egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösen és Csongrádon. Volt egy nyaram pár éve, amikor a kánikula kellős közepén elhatároztam, hogy délután 3-kor elmegyek futni a szabadba. Mondanom sem kell, pontosan 200 métert bírtam, mielőtt átváltottam sétafokozatba és bemenekültem az első árnyékos padra. Ott tanultam meg egy életre, szombaton délután 3 és 4 között a legjobb dolog, amit tehetsz, ha egy hűvös szobában vagy egy árnyas diófa alatt pihensz és jó zenét hallgatsz. Sziasztok, 10 perccel múlt 3 óra, Kormos Zsolt vagyok. A következő 2 órát újra együtt tölthetjük, és hozzuk a legdögösebb mai slágereket, meg a pörgős nyári ritmusokat. Néhány perc múlva jön a frissített programajánló. Átfutjuk a Cipra Palota tárogató koncertjét és a kecskeméti japán napot. Közben pedig csekkoljátok a Rádió 1 Facebook oldalát a mai épületfotós ajándékcsomagért. És hogy már is a közepébe vágjunk a dolgoknak, egy igazi mai sláger következik. Loi és a Get Lucky.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 4:50 tervezzük meg együtt a késő délutáni és az esti kikapcsolódást. A Nemzetközi Kerámia Stúdióban még javában tart a Japán Nap. A csendkertjei kiállításhoz kapcsolódóan bemutatók, workshopok és különleges élmények várják az érdeklődőket. Városföldön ma falunapot tartanak a sportpályán. Délután fellép az Animal Cannibals, Király Viktor, este pedig a Retroleum zenekarad koncertet, és lesz tűzijáték is 21:30-tól. Ezt követően 22 órától DJ-k zenélnek a Városföldi falunapon. Rövidesen, délután 4 órakor pedig tárogató zenés délután kezdődik a Kecskeméti Ciprapalotában, ahol Szabó Sándor tárogató művész lélekemelő koncertjét hallgathatjátok meg. Remek késő délutáni programok, a tippek után pedig nem sokára jön a frissített időjárás előrejelzés. Igazi mai slágerrel megyünk tovább, következik Ed Sheeran és az Ázsia.

itt a Rádió egy gong. A délután időjárásáról a következőket lehet tudni. Továbbra is 35 fok körüli forróságra számíthatunk a térségben, csapadék nélkül. Holnap zavartalan napsütés vár ránk 34 fokos csúccsal. Hétfőn megnövekszik a felhőzet, és délután elszórt záporok, zivatarok hűthetik le a levegőt, megerősödő északnyugati szél mellett. Érdekesség, hogy a sivatagi hőségben a tevék nem csak a pupjukban tárolják a zsírt, hanem az orruk belsejében lévő speciális nyálkahártya segítségével kilégzéskor visszakondenzálják a páratartalmat, így egyetlen csepp vizet sem veszítenek el a légzéssel. A természet zseniális mérnök, pontosan ugyanúgy, ahogy a most következő igazi mai slágerünk előadója, zseniális zenész. Jön Kamrád és a Be Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a lapomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: 2 perc múlva 3:44 a Rádió 1 Gong délutáni útinfói következnek a szombati utakon közlekedőknek. Az M5-ös autópályán Kecskemétnél, Lajos Mizsénél és Kunszállásnál továbbra is érvényben vannak a belső sávlezárások és sávszűkítések. Újhartyánnál a sövényvágás miatti terelésre kell figyelni, az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontépítés miatt pedig csak a belső sáv használható. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél félpályás lezárás lassítja a haladást. Az 51-es főúton Taksonynál és Baján terelésekre kell készülni. És végül egy újabb érdekesség, New Yorkban van egy olyan út, ahol 12 piros lámpát lehet kifogni egymás után. Ez már nem közlekedés, barátaim, ez karakterfejlesztés. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong, Jason Derulóval gurulunk tovább. Jön a Take You Dancing!

A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Néhány perc múlva, 4 óra után elérkezünk a szombati fináléhoz. A pletyka rovatban egy elképesztő technológiai szenzációval lesztek gazdagabbak. Szó lesz a legújabb vízálló fizetőgyűrűkről, amik megváltoztatják a strandolást. A következő órát Martin Garrix igazi mai slágere indítja. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Temetői törmelék került két Kecskeméti utca feltöltésébe, új játékokkal bővült az izsáki óvoda, elkezdte kiküldeni az adószámlakivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Temetőből származó törmeléket találtak két Kecskeméti utca útfeltöltésében, írja a Vármegyei Lap. A Napkelet és a Vihar utcában augusztus 3-án végzett útkarbantartást a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ezt követően kerültek elő az oda nem illő darabok. A társaság közölte, hogy a köztemetőből származó törmeléket nem használják fel útfeltöltéshez. A mostani anyag feltehetően lakossági eredetű építési-bontási törmelékkel kerülhetett az utakba. A város üzemeltetés az eset miatt azonnali belső vizsgálatot rendelt el, az idegen anyagokat pedig már eltávolították. A társaság elnézést kér a lakosságtól, és jelezte, hogy az esetlegesen keletkezett károkat megtéríti. Több mint 3 millió forintból fejlesztették az izsáki AMK óvoda és bölcsöde játszó udvarát. A kisebb óvodások által használt udvarra egy több funkciós játékelem, mérleghinták és különböző hinták kerültek, írja a Vármegyei Lap. A beruházás jelentős részét az izsáki ipartestület jótékonysági bájának bevételéből finanszírozták. A további költségeket pedig az intézmény saját költségvetéséből biztosította. A játékokat már telepítették, az engedélyezési folyamat lezárása után vehetik teljesen birtokba a gyerekek. Elkezdte kiküldeni az adószámlakivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
6: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
5: Folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 31 és 36 fok között alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de eső ezekből sem várható. A hőmérséklet éjszaka 12 és 22, míg napközben 33 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Kíváncsiak vagyunk rá, hányszor fordult már elő veletek a strandon vagy a tóparton, hogy beálltatok a büfésorba egy lángosért, és a fizetésnél jöttetek rá, hogy a törölköző alá rejtett táskában felejtettétek a tárcát. Ilyenkor jön az idegeskedés, a mezitlábas visszaszaladás a forró homokon, de úgy tűnik a technológia végre megoldotta ezt a több évtizedes nyári problémát. 10 perccel múlt 4 óra. Megérkeztünk a szombati adás utolsó felvonásához. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket. Nem sokára az Infotech pletyka rovatunkban elmesélem, hogyan fizethettek idén a strandon egyetlen gyűrűvel, bankkártya és telefon nélkül. Ráadásul van még esélyetek tippelni a Rádió egy gong Facebook oldalán a mai épület fotóra. A helyesen kommentelők között még ma kisorsoljuk a napi nyereménycsomagot. A finálé Ray Dalton igazi mai slágerével indul. Következik a Do It Again.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

a rádió egy gong, fél öt lesz 10 perc múlva. A mai délután utolsó nagy technológiai sztoriaként érdemes egy pillantást vetni arra a kütyűre, ami ezen a nyáron teljesen átalakítja a strandolási szokásainkat. A strandokon eddig a legnagyobb örökös probléma mindig az volt, hova tegyük a tárcánkat, a telefonunkat, meg a készpénzt, miközben a vízben hűsölünk. Az idén berobbant vízálló NFC-s okos gyűrűk mindent megoldanak. Egy egyszerű kerámia vagy titán gyűrűről van szó, amit összekötünk a bankkártyánkkal, és nem tartalmaz elemet, így akár 50 méter mélyre is lemerülhetünk vele. Amikor fagyit vagy lángost veszünk a büfében, elég csak oda tartani a kezünket a terminálhoz, és már ki is fizettük. Nulla kártya, nulla táska őrzés a törölközőn. Zseniális kütyű a nyári kánikulára. Az Infotech szenzáció után pedig jön az időjárás utolsó összegzése, és egy igazi mai sláger. David Guetta, Sia és a Beautiful People.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Pontosan 5:30 van. A Rádió 1 gong záró időjárási helyzetképe következik. 35 fok körüli forrósággal zárjuk a napot. Hajnalban 18 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap 34 fokos, zavartalan strandidő vár ránk. Hétfőn megnövekszik a felhőzet, de csak a Dunántúlon élők tapasztalhatnak elszórt záporokat vagy zivatarokat. Az időjárás után igazi mai slágerek következnek, és rövidesen érkeznek az utak hírei. Norma Jean Martin és High Button közös felvételével megyünk tovább. Ez az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: miért a Rádió 1-et hallgatják.
1: Jó műsorvezetők, miatt szeretem a Rádió 1 gongot hallgatni. A jó változatos slágerek zenék miatt.
0: Rádió 1 gong.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Egy perc múlva 3:45. A Rádió egy gong záró közlekedési körképe következik. Az M5-ösön Lajos Mizse, Kecskemét és Kunszállás térségében továbbra is terelések és belső sávlezárások nehezítik a haladást. Az M44-esen Kunszentmártonnál a külső sávok lezárása mellett dolgoznak. Az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között, valamint Kecskemét határában a körforgalom építésnél félpályás terelés van. Az 51-es főúton Taksonynál és Baján csatornázás és terelés miatt kell lassítani. Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánunk mindenkinek, vigyázzatok magatokra és egymásra a szombat délutáni csúcsban, és készüljetek egy igazi mai slágerre. A kezetek legyen már is a hangerő szabályzón, úgyis feltekeritek, következik Ray Dalton és a Blood Running.

Itt a Rádió egy gong. Ennyi volt mára a szombati közös pörgés. Elérkeztünk műsorunk végéhez. Nagyon köszönjük a figyelmet és a sok remek tippet a Rádió egy gong Facebook oldalán. A sorsolás nyertesét privát üzenetben értesítjük. Kormos Zsoltot hallottátok? Rövidesen átadjuk a terepet a Cookie Weekendnek, ahol a legdögösebb ritmusok kísérnek át benneteket a szombat estébe. Vigyázzatok magatokra, holnap délelőtt 10 órától pedig folytatjuk a vasárnapi 6 órás menetelést. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Hozd saját táskádat a Jiszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jiszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
12: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Volt egy Sheeran, Camera, egy kis Sierra remix, most érkezik egy kis Switch Disco, Rehab elég jut, ajj, a szám címe Sleep Tonight. Szerintem már este senki nem elszik, mindenki bulizik, ugye? Hát az nem vagyok itt, hogy kicsit, hol mondjam, adom nektek egy kis kedvetek menni, szórakozni, jó? Egyszer élünk, akkor bulizunk, jó?

Szerintem nagyon jó. Hát mi most következik ennek, fiúk? Nem tagadok, ez az egyik kedvencem. Imádom én stílus zenemik, a tényleg pörögő, pörgés. Mi a ráadásul pörgünk rajta. Jön akkor Melizos és Mix Masters. Hogy mondtad, Kuki? Mix Masters, ez az.

Parti Show Summer Edition. Mikkel még nyári hangulat, jön akkor My Life is a Disco. Hallod ezt? Hallod ez a kis ritmus? Az nem semmi, ugye? Ha-ha! Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek. Ez jó nektek? Állj up, kukikám! Kapcsol ki a mikrofonot! Kapcsol ki! Kapcsol ki most!

Mi most következik, mondanám nem rossz, mert az az enyém. Jó van, jó, csak a felét. Mert ott volt a jó barátom nálam, és több órán keresztül próbáltunk valamit csinálni nektek, hogy jó legyen zeneileg nyilván. És akkor kértünk Alexia, egy énekesnő, hogy jöjjön hozzánk, és énekeljen Fire. Szóval lennak fiúk, fogjatok sok szeretettel nálunk, a legújabb Cookie, azaz én, és Kánál együtt.

Brazília, riangulatlanok fiúk, volt a Good Boys, Bongo Cha-Cha-Cha, és ami most következik, hogy mondjam nektek, ez egy fantasztikus nyári zene. Ráadásul jó az időára!

viszont hétfőtől jön egy kis eső. Mindent tudtok, ugye? Érkezik akkor az isteni Another 54 Ultra a szem címe Talk to You. Hey, azaz, én beszélek hozzatok természetesen, de nem sokat.

0: az imai slágermágya nem sokára folytatódik, a Before Party Show Summer Edition, mert igen, 18-től 19 óraig mixerek nektek ezek az imai slágereket, és egy hét múlva, szombaton, azaz 6-kor érkezik nálam Blond is. Ő is fog mixelni. Hoppá! Ez nem szép az élet, amely, na, gyönyörű! Érkezik-e már a Russian Camerade, Bimány, Berner Remix!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
13: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
12: Részletek? tanévkezdés.osam.hu.
14: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki Ifjúsági Fesztivál. Fellép a Bohemian Bachelors, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinka Ház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
11: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
15: Csak a kalappal.
16: Ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért
17: bátor.
16: Azért ezek a köstran.
17: Nem, soha még életemben nem kaptál semmit soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sós vízből, azt tudni.
18: Kocsi!
17: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
16: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobt az X-ciat. Karcsi ledobt az X-ciat, igen.
17: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van háborod, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
19: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
17: apuka
19: be.
17: Az egészet
19: apuka
17: nem
19: egész máshol lenne.
17: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
16: Abban még a nagymama is benne van. Te strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete százhátyát leúszó 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
19: Gyerekek, ő a napi mosgást csinálja.
16: Hát ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad, érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
17: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom, ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
11: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Rádió 1!
1: Csak igazi mai sláger megy! Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Szia, szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, Before Partition Summer Edition. Oh yes, és úgy mondtam egy pár perc ezelőtt, elmegy a hangom, érkezik Kamerád, és a szám címe Be Mine, ez egy Burner Remix, hiddetek nekem, imádni fogtok, jó szól! Szóval még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, bulizunk egy nagyot, Before Partition Summer Edition, itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor, azért ezek a köstran...
4: Nem, soha, még életemben nem kaptál semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akár mekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tuti.
5: Kocsi!
4: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
3: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat. Igen.
4: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van háborodva, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
6: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
4: apuka be. Az
6: apuka
4: az egészet
6: egész
4: nem akarta.
6: Máshol lenne.
4: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon-nagyon volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
3: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete 100 hátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is. Nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
6: Gyerekek, ő a napi mozgást csinálja.
3: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad, érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
4: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom, ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
7: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tiesto, nem Tiesto, hanem Fischer, itt a legújabb dalt leszem címe Rain. Esküszöm nektek, Isten ez a kis melódia benne, jó? Szóval áldjatok egy kis hangerőt, tessék jól érezni magatokat velem, és úgy mondtam, jön Fischer, Rain, jó lesz minden velem, hirdetek nekem. Ez itt a Before Party Show, Summer Edition itt a Rádió 1-en. Allé, hopp, kukikám, mixeljél te, csigazabaró.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
6: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
5: Ezt azonnal le kell foglalni.
6: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
5: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kígyó uborka darabja csak 399 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Az RTL Most Wanted celebhajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
12: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor. Azért ezek a köstran.
13: Nem, soha, még életemben nem kaptál semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tuti.
14: Kocsi!
15: No!
13: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
12: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat. Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
13: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van háborodva, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye,
16: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
13: apuka be. Az
16: apuka
13: nem
16: egész máshol lenne.
13: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
12: Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete 100 hátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is. Nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
16: Gyerekek, ő a napi mozgást csinálja.
12: Hát ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
13: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom, ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, Hőri műsora. Imuszóra így tudtok telefonálni a 0620-311-111-re. Mit most az első telefonáló? Ki ez van szerencsém? Halló, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Anita vagyok.
1: Anita, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok. Jól telik a hétvége.
1: Mit jót csinálsz?
2: Most éppen sütök. Süteményt sütök.
1: Süteményt sütsz. Nagyon jó. Milyen? Egy csokis, vagy vaníliás?
2: Nem, ez most gyümölcsös lesz, ez most barackos.
1: Jó, barackos. Az igen, az igen. Akkor jó sütögetést kívánok neked, közben gondolom szeretnéd meghallgatni a kedvenced?
2: Igen, igen.
1: Melyik is az?
2: Shakirától a Die Die.
1: Foci hangulat itt a Rádió Egyen, neked köszönhető, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Az ismerőseimnek, akik jönnek hozzánk a hétvégén, pont ezért sütök, mert őket várom süteménnyel.
1: Jó van, oké. Rendben, akkor jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm.
1: Hello, hello, szia, szia!
2: Ja.
1: Gyerekek, Shakira úgy kinéz ma, mint 20 évvel ezelőtt, nem változik a csajszí, tényleg jól tartja magát. Hát igen, valamikor ők voltak együtt Gerard Piquével, nem? Piqué kicsit, hogy mondjam, rossz dolog csinált, na mindegy. Allé, isteni a zene érkezik, daj, daj! A legújabb Shakira itt a Rádió Egyen!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, esetleg vacsisztok, jó étvágyat kívánok, na még szép, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 20 óraig élő kívánságműsoranunk. Bizonyíték következik, most kit köszöntsünk? Haló, haló?
2: Szia, Kriszti vagyok, és szeretnék kérni számot.
1: Na, Kriszti, melyik dalt szeretnéd kérni?
2: Kamerádnak a legújabb számát szeretnék kérni.
1: Az a szám címe, hogy Hug Yourself, ez nagyon jó kis muzsika, jó az ízlése, de kinek szeretnéd küldeni?
2: Szeretném küldeni a barátnőimnek, mostan sokára jönnek majd át hozzám, és egy kicsit csacsogunk.
1: Jaj, csajos buli!
2: Így van.
1: Na, az ne, kell, jó van. Jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen.
1: Ciao, szia. Érkezik akkor a legújabb Cameron nálunk, nincs mese, jön akkor Hug Yourself itt a Rádió Egyen. Halljabb, Kukika, mind dics be!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét nektek, lányok, fiúk, kívánságműsor, 20 óraig, újabb kedves telefonáló, ki ez ma szerencsém, halló?
2: Szia, Kuki Gyula vagyok.
1: Hello, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyszerűen, köszönöm szépen.
1: Na, mi a program hétvégén? Pihi, vagy mész bulizni, vagy kicsit mesélj?
2: Hát, pihengetünk, egész héten szabadságon voltam, ki kell pihenni a fáradalmakat. Gyerekeket gyorsan lepasszoltam, a feleségem elvitt őket játszótérre, úgyhogy most
1: és most pihensz, jó van, oké, remélem. A szabadságon, mondjuk a szabadságról, erről szól, jó, oké. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Hát figyelj, mivel annak egy nős vagyok, azért nőknek vagyok a nagyon nagy rajongója, és hát Magyarországon nagyon szép DJ lányok vannak, és közülük szerintem egyik legszebb az Reggae Lili, úgyhogy őnek is szeretném a legújabb számot kérni.
1: Értettem, és kinek szeretnéd küldeni a legszebb Reggae Lili?
2: Hát figyelj, akkor küldeném Mezgely Viktóriának, egy másik DJ lánynak.
1: Igen?
2: És,
1: hát,
2: és minden nőnek, hogy jelzettje
1: az
2: a meg.
1: Az a ne felezsel, Jamina is itt vonalunk, Jamina, tudod?
2: Hát ő is egy csinos lány egyik.
1: Azért mondom, Jamina, jó van. Szóval úgy értem, hogy mikor volt az a DJ szavazás, te nem rám szavaztál, hanem csak a csajokra, ugye?
2: Nem, a lányoknak vagyok rajongó, de természetesen rászavaztam.
1: Ja, persze. Elhiszem, jó van. Rendben, köszönöm szépen a telefonáddal, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Neked is kellemes estét kívánok.
1: Csáó, szia. Nem mondom, Károly nem nőtt születtem én, mondjuk az is lehet, hogy na mindegy, inkább nem adok semmi. Érkezik Reggae Lili nálunk, a legújabb dal tőle, Heal Me, ez a szám címe.
3: Reggae Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadj!

0: A Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, fennak fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től jó az Geri, holnap visszajövök 17 órakor, és búcsúzom Empire of the Sun-nál, de ez egy blondis remix, és meg egyszer hangsúlyozom, hogy blondis itt lesz személyesen nyövét szomaton 18 órakor itt a műsoromban, és mixelni fog 18 óratől, jó? Oké? Okay? Na, mindent elmondtam, kellemes estét, köszönöm szépen, hogy velem voltatok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: De most már ez lesz, hogy éjszaka hideg lesz nagyon, mert ugye nem fog sütni a nap, és már azért ízé.
5: Na jó, de azért a fagyos reggel, azért 37 fok van még, de közben már megfagy. Mohos töbör, a Büki nagy felség egyik hatalmas dolinája.
4: Még a mohos töbörieken mindig csak a baj volt.
5: Ugye? Mohos töbörieken, igen, állandó probléma.
6: Most is megfagynak.
4: Megy egy nagy nemzeti egyetért, és aztán jönnek a mohos töbörjek.
5: De azért egy kis mikroklíma, nem? Hogy ott már -fél fok van, miközben még mindenki 20 fokban.
4: Mindenhol érzed magad, a mikroszó elhangzik.
5: Ahol vannak sorstársaim. Zabarban már fűtenek. Persze, Zabarban már fűtenek. Igen. Zabar ugye az egyik leghidegebb település, ami van Magyarországon. Igen, ott már egy hónapja fűtenek. Augusztus 20-án beröfentik a kályhát mindig. Nekik ott azért lövik a tűzijátékot, hogy gyújtsatok kályhát, zabariek.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco!
3: Disco! Disco!
0: A Rádió 1 DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, szombaton is diszkosít rédős a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger megy félőben, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
5: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Hát ha igazmondó versenyt kéne rendezni, azon biztos, hogy a Csepeli elvérezne, de sose derül neki. Viszont én Becsési vagyok, Bárány Attila, sok szeretettel köszöntöm a rádió egy hallgatóit.
4: Nem te román, majd már most is hazudsz.
5: Tessék, tessék.
4: Jézus Szentszűz Mária.
5: Márka muzik.
4: Mi az, hogy Becsés román? Na, szavaztok, én DJ Junior vagyok, eredeti valódi Csepeli, de tényleg ezt vállalom, és hát én a Hanvai PG-t támogatom itt egész este, hiszen itt vagyunk FM-en, webben és applikáción keresztül.
6: Sam Feld lemezével kívánunk kellemes rádiózást, és már is indul a Diszkosít Rédős, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Mocskos, itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG Pörgeti, én Bárány Attila vagyok, már is jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Máriák, Alfredok, Alik, Masák, Napóleonok és Tarzíciuszok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Veladit Sándor, Kirinyi Beatrix, Voksán Virág, Kovács László, Aka DJ Leslie és Bálint Patrik. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Argentinok idén nem lettek Európa bajnokok, mondjuk ez tényleg így van, ezt jutott most így hirtelen eszembe. Nem tudom, nektek ez megvan, vagy nem van baj erre fejed.
2: Nekem megvan sajnos.
0: Nekem nincs.
1: Jó, mindegy, majd adáson kívül elmondom. Viszont annyit akartam mondani, hogy ma este én Bélmegyeren pörgetek, majd hajnali fél kettőkor oda várok mindenkit egy nagy fesztiválra.
3: Most, hogy elmondtad egyébként, ugyebár én is érkezem ma este Jászszent Andrásra, utána pedig a Szerdító partjára, és attól függetlenül, hogy klasszikot játszok-e, vagy sem, tuti fix, hogy négy darab Imál Angel-dalt le fogok játszani. Ebből érkezik most itt a Rádió Egyen.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosít a rádió egyen, Hanvai PG Mix-el, itt van Bárány Attilas, én DJ Junior is.
1: Én egyébként nem vagyok itt, tehát ez félő, már ja. Attól való félő, hogy nem vagyunk itt, mert hogy egyébként Siófokon a Világ Balatonon vezetem a műsort a nagy színpadon, és aztán utána 3-4-11-től vagy 10-11-től, ezt most meg nem mondom pontosan, de én fogom pörgetni a lemezeket az arénában, és onnan megyek majd át Balatonfüredre, ahol a One Night in Füreden viszont 5 órán keresztül állok a lejátszók mögött, mondjuk ez sem feltétlenül állja meg a helyet, mert hogy én állni nem tudok egy helyben, az biztos, szóval végig fogunk ugrálni azt az 5 órát.
0: Annyit akartam mondani, hogy akkor majd jókon feled be a Burait, az fontos, meg majd a lehet a Máriót is. Köszi szépen.
1: Te sóidat mindenképpen. Testvérem, szervusztok, gyertek!
2: Most pedig már is megyünk tovább úgy, hogy a háttérben Roberto Vin és jó magam Hanvai PG jön a Sebek mélyén, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos stérdosóban.

0: csak igazi mai sláger, megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Amiről nem esett szó egyébként egészen mostanáig, és pedig már szombat van, hogy DJ Otis Show lesz jövő héten is. A Rádió Egy ugye támogatja augusztus 19-én és 20-án.

0: oldalamra, és voltak ilyen okosok, akik odaírtak, és akkor mindenkinek ilyen nagyon szépen levezettem, és nem értették.
1: Nem értették. Ne, az a baj, ne, meg se próbálják megérteni.
2: Én azt hiszem, valakit le is tiltottam. Kivételesen.
1: Én körülbelül 2-3 embert, és producerek is megokosodtak, mert hogy így AI, meg úgy AI, mondom, úristen, és tiltástörlés, nem akarok senkit meggyőzni.
2: De milyen AI?
1: Hát ez az, azért mondom, hogy amikor ezt így elolvastam, végig is olvastam, csak tiltástörlés.
2: Akkor közlöm azoknak, akik azt hiszik, hogy mesterséges intelligencia, nem, teljesen természetes, a milyenké. Köszönjük szépen a figyelmet, kapcsolják a kamerát.
1: Cső. 65 ezer ember tudott az elmúlt szombaton, életünk egyik legnagyobb élménye volt, és egyébként ott volt ezen a bulin Imál Angel is, ugyebár Bernadette és a párja Gyula is, életük egyik legnagyobb élményét kapták a diszkosi csapatától, és ezt meg is köszönték több fórumon. Lehet, hogy ezért, de lehet, hogy nem, de jön egy újabb dal tőlük, a Bad Times, amely már 10. a globális Shazam listáján. Ez jó most itt a diszkosi rádióban.

0: este rukkolok elő, vagyis mennyit viszont fogok játszani.
1: Én nem kamuzok, én itt vagyok, mert csak fél kettőre megyek majd Bélmegyerre, úgyhogy akkor lépek föl, úgyhogy simán leérek. Egyébként az ilyen Békés Csaba környékén van. Meg annyit akartam még mondani, visszakanyarodva egy kicsit a DJ Oti Party, csak egy nagyon röviden tényleg, hogy az After Party is nagyon jól sikerült. Egyetlen egy probléma volt az egész, hogy amikor mi váltottunk az Attilába, na abban a pillanatban leverte a biztosítékot egyébként az egész rendszer, és ennél a bizonyos helyszínnél tök sötét volt 5 percen keresztül, és így mindenki szépen így el. Úgyhogy nagyon jó volt újra összeszedni az embereket, sikerült, de nyomtuk tovább, de nem volt könnyű feladat, meg hogy mondjam.
2: Mondanám, hogy elnézést kérünk azoktól, akiknek kicsit savanyú a szőlő, és semennyire nem érték meg ezt az Oti, DJ Oti féle rajongást, tömeget. Egy biztos, hogy a szeretet áll a háttérben, és ez a legfontosabb, de nem kérünk elnézést. Jön a Sorry, amiről kiderült a DJ Oti Bolihon, ez egy feldolgozás, és mit
0: kínáltuk? Cover.
2: Ez egy cover, bevállaltuk, ez egy Madonna dal volt, annak idején most a diszkosít jegyzik, na ez érkezik most itt a Rádió Egyen, ahol csak igazunkban is lágyanak.

0: Diszkosit Radio Show, Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mert itt a Bárány, a Honvai, meg a Junior, itt vagyunk 20 éve, itt vagyunk 20 éve, de itt vagyunk 20 éve. 20 éve, most már 21 lesz idén, és az igazság, hogy még arra is lapot fogunk húzni. Mi azt is megmerjük csinálni.
1: Igen, sokan kérdezik tőlünk, hogy meddig akarjuk ezt még csinálni.
2: Ameddig idegesítjeteket.
1: A rádiózást, a diszkózást, a mikrofon a beszélés, mert ezt is kapjuk folyamatosan. Hát ez ilyen.
2: Mi szeretünk beszélni, szerintem aránylag jól meg is értjük egymást, még akkor is, ha hülyeségeket beszélünk, legalább egy nyelvet beszélünk. Na, úgyhogy még egy darabig maradunk, úgy tűnik.
1: És már is megyünk tovább, jön egy olyan dal, amelynek nagyon durva jövője várható. I'm Alive, méghozzá ugyebár Imál Angel-től itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ba.

0: rádiózás. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy ma este hajnali fél kettőtől Bélmegyeren pörgetek majd egy nagy fesztiválnak az After Party-án, és természetesen újra jövünk holnap este 8-kor ide a Diszkocsit Radio Show-ba. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, ma este Jász Szent Andráson kezdek, innen a stúdióból oda megyek, utána pedig a Szelidi Tóra. Az utolsó tap pedig ma estére az a felvétel, amely a legnagyobb sikolt kapta a Diszkocsit szettje alatt DJ Oti. Csomóan azt mondják, hogy koncert, de ez nem koncert, szóval DJ Oti partiján jön Imal Angel és az I'm Moving to the Sun itt a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk a szombat este. 4 DJ, 4 órányi mix, és rengeteg vadonatúj zene vár rátok innentől. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Bele is csapunk a közepébe, úgyhogy jó zenékre fel lehet készülni, jó hangulattal megfűszerezve. Itt is van az első jó zenénk, ami nagy kedvencem is, ugye Fate lesz, Insomnia és Bibi Rexa. Úgyhogy a New Religionnál nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Shine Radio Show szombat este a Laughing Arms lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek egy csomó friss zenét. Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies nem túl rég járt tőlünk, nem is olyan messze, ugye az Untold Fesztiválon, Kolozsváron. Én egyszer már voltam pont ugyan itt, ezen a fesztiválon Lost Frequencies-en, hát ez nekem valami zseniális, ami zenei élményt és energiát átadott ez a buli. Na mindegy, most az új újdonságával megyünk tovább, úgyhogy itt is van a

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása 4 órában 4 rezidens DJ-vel, most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től, és lesz egy különleges guest mixünk is, Gabriel Dancert látjuk majd vendégül éjfél után. Ne felejtjétek, jövő héten Strandfesztivál, szerdától szombatig találkozzunk minden este Zamárdiban, a Rádió 1 stage-en, és hát idén a strandon fellép Robin Schulz.
1: Olyan előadóktól és DJ-ktől játszok zenéket, akik hamarosan vagy már pont most jártak Magyarországon, nem is olyan túl rég. Ilyen a következő is, aki, ahogy Geri is említette, hamarosan érkezik Magyarországra, méghozzá a Strandfesztiválra, Robin Schulz, úgyhogy itt is van tőle az újdonság, ami Better Times címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este a Laughing Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Ma van, képzeld el, Bekával egy saját közös rendezvényünk, ami ma indul el.
0: Úgyhogy, ami itt, a nappali buli, ugye?
1: Igen, ez a nappali buli, úgyhogy robogok is tovább, mert hamarosan kezdünk, úgyhogy nem tart sokáig, 11-kor befejezzük. Úgyhogy gyertek még gyorsan hozzá hozzánk, és zárjuk le ezt a mai napot.
0: Tök jó! Andris, én jó bulit kívánok neked, meg nagyon-nagyon jó és nagyon sok közönséget.
1: Köszönöm szépen, Geri, úgyhogy neked kitartás.
0: Villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és New Week jön, maradjatok!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: My name is Billy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Newvik viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenék jönnek a következő egy órában is. Hello Newvik!
1: Hello Geri, szevasztok, Rádió 1-esek, készüljetek, mert rengeteg finomság lesz, és végre ki lett masszerelve a Mango 3 című dalom is, úgyhogy most már brutálisan fog szólni. Hát egy fél nyárra ment, mire a stúdióhoz oda jutottunk, de hát megérte, én azt gondolom. Úgyhogy ez is érkezik majd, viszont amivel indítunk, az Out of My Head és Norma Jean Martin és Hypaton itt a Rádió 1-en.

Így van, hála jó Istennek, végre sikerült a zsákmesterrel leülni, legalább egy 15 percet, ennyi időt tudott rám szakítani, nem, azért jóval többet nyilván. Hát az, hogy én is leüssek hozzá a stúdióba, és olyan hangfalakon tudjunk vele dolgozni, azért ez természetesen idő kell, meg energia, meg idegrendszer, és hát azért elég erős nyár, én azt gondolom, viszont az ilyen erős nyarakhoz meg egy erős klubzenei track is kell, és én azt gondolom, ez azok közé tartozik, úgyhogy Mangótri itt most már fullban és nagyon jó minőségben.

0: Ez játszói mögött. Nézzük, mi lesz itt a következő dal.
1: Őrület. Én nem tudom hány hete, szerintem most már több mint egy hónapja játszom minden héten ezt a dalt, és egyszerűen első hallástól tényleg azt gondolom, beült, beépült az agyamba, fejembe, mindalba, minden zsigerembe, és én azt veszem észre, hogy a közönség is, aki először hallja, az megindul rá. Tehát ő nem más, mint Cassian, és a Come to Life itt a rádió egyen, úgyhogy

0: Jósó Nyúvika lemezjátszói mögött egy különleges Run DMC remix jön most, amit játszottál a múlt héten is.
1: Kérlek szépen, ez egy White Label, tehát csak kifejezetten kizárólag Vakerit lemezelre jelent meg ugye a dal. Serceg is, brutálisan durván szól, és hát amit alátette groove-ot, attól pedig szétesik a ház, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt. Ez a rádió, hogy csak igazi mai sláger megy, Run DMC, Jason Nevins és az It's Like That Rexon remixében.

0: Félmegyerről indulok a Balatonra, aztán egészen Balaton lellénél fogok először kiszállni az időkapuból, kb. Mondhatjuk így, mert ilyen több száz kilométeres távolságtól beszélünk, és utána pedig Siófok, úgyhogy kemény csapatás lesz este is.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, mindjárt kezd a lemezjátszóknál Antonio, éjfél után pedig a Guest Mixben Gabriel Dancert látjuk vendégül. Maradjatok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek, innentől tehát Antonio víz bele minket a szombat éjszakába. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egyórás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen a World Is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este!

most. Így van, nagyon rákatottam, Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a

Yeah, play the Sandstorm track.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Antonio lemezjátszói mögött egészen éjfélig, és lesz majd különleges guest mixünk is még éjfél után. Gabriel Dancert látjuk majd vendégül, úgyhogy érdemes továbbra is minket hallgatni. Egy extra vadi új zene jön Blondistól.
1: Nagyon szeretem, Blondisnak az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó, laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeresétek, ízlejétek. Ez nem más, mint Blondis és a Money itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: stúdiójából tudod, hogy hol találsz meg.
1: Igen, megyek.
0: És iszunk egyet, iszunk veletek is egyet, legalábbis virtuálisan kocintok veletek is egyet. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen jó hétvégétek, vagy gyertek születésnapozzunk együtt. Jövő héten találkozunk ugyanitt a Burnies Man Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió Egyesek, szia Keri!
1: Ciao, Anti, mindjárt jön a Guess Mix és Gabriel Dancer.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
4: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is Mine

Abszolút éjfél, mi pedig bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Gabriel Dancer guest mix-e jön a következő egy órában, és az élén természetesen az az új dal, amit Metzger Vikivel és Blanchal készített közösen. Ez a One Kiss.

Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól és benne a Fird is Mine Radio Show. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk, ilyenkor szombatonként éjfél után. Most a Guest Mixben a lemezjátszóknál Gabriel Dancer.

0: sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, a legnagyobb kedvenceket hozom, most Justin Bieber szólt. Most meg Szigala jön a rádió egy.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megyek pedig a diszkósit, akik jövő héten zenélnek a Strandfesztiválon a Rádió Esztézsen, sőt, ők indítják a Rádió Esztézset már jövő héten szerdán. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, a Swiss Disco Rehab, Sam Feld és a Sleep Tonight, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. David Guetta stábja pedig egy nagyon menő dolgot csinált, legalábbis engem most ez elkapott. A Tomorrowland-es fellépéseit veszi végig 2007-től 2026-ig, mert hogy azóta ott van a fesztiválon, a nagy színpadon, és hogy hogy nézett ki akkor, mit játszott akkor, meg most az utóbbi években, nagyon jó kis videóban összepakolták. Szerintem menő a socialben, ott pörög David Guetta oldalán. Ez pedig a legújabb igazi mai sláger tőle, J-Lo-val készítette a Save Me Tonight, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy picit most tempót váltunk, egy picit lassulunk, de óriási kedvencet hozok. Olivia Rodrigo-tól, ez a Driver's License itt a Rádió 1-en, picivel 1:45 után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.